Pergolesi Stabat Materét hallottuk, énekes szólisták, illetve az Ukrán Rádió Platon Majborada akadémiai kórusa előadásában vezényelt Juliet Kacs. Pergolesi zenei stílusa drámaian kifejező, milyen megérinti a hallgatót. Most Mikola Lisenko két zeneművét hallgatjuk meg.

A szomorúság és fantázia ukrán dallamokra. Mikola Lisenko kompozícióit Jurij Szutko és az Ukrán Rádió zenekar adta elő, vezényelt Vyacheslav Blinov. Előtte pedig a Szomorúság című kamaraművet hallottuk. Következő szerzőnk Wilhelm Sternhammer, tőle az Ámol szonáta szól.

Wilhelm Stenhammer álmosszonátáját David Oistrach és Grete Eriksson adta elő. Ez a szerző jól ismerte a nagy romantikus zeneszerzőket, példaképe Wagner volt. Reinhard Glier neve nem sokat mond egy koncertjáró zenebarátnak, a kelet-európai kismestertől az Esz-dur hárfa versenyt ismerhetjük meg.

Reinhold Moricevic Glier, Ezdur Hárfa versenyét Emily Hajli, illetve a Biel Solothurn szimfonikus zenekar előadásában hallottuk. A kijevi születési komponista családja több zenetudó szerint belga eredetű volt. Most a Carmen Fantázia szól Vladimir Horowitz átdolgozásában és előadásában.

Egy virtuóz fantázia hangzott el a Carmen témáira, Georges Bizet remek muzsikáját Vladimir Horowitz ültette át zongorára. Ő Kijevben született egy zenés családban, a tehetsége nagyon fiatalon megmutatkozott, már az 1920-as években európai koncertturnékon vett részt. Pergolizi bédur hegedű versenye következik.

Pergolesi Bédur koncertóját hallottuk, az itáliai komponista muzsikáját Andrea Keller és a kölni koncertó szólaltatta meg. Pergolesi első művei 24 éves korában kerültek bemutatásra Nápolyban, de különösebb visszhang nélkül. Kedves hallgatóink, 4 óra van, ha nem tudnak aludni, hallgassák a Notturnót.

Most a 8. szimfónia következik. Gondolom sokan tudják, hogy Dvorák 8. szimfóniáját hívják így. De miért? Hát mert a sorszáma 8-as, opuszáma 88-as, a keletkezésének ideje 1888. Dvorák ekkor már nagyon elismert muzsikus volt, aki rengeteget komponált. Az első tétel a természettel való ünnepélyes boldog találkozás hangulatát örökíti meg. A lassú második tétel a romantikus látomás egy ősi várról, amelynek romjai letűnt dicsőségről regélnek. A szkercó után következik a finálé, ami Beethoven eroika szimfóniájának mintájára egy variációs tétel.

Dvorzsák opusz 88-as G-dur szimfóniája, a 8. szimfónia hangzott el a Szöuli Rádió zenekar előadásában, vezényelt Herbert Student. Dvorzsák imádta a természetet, a turista bakancsot rendszerint kora hajnalban felvette. Most Schumann opusz 15-ös gyermekjelenetek ciklusa szól.

Schumann gyermekjelenetek zongora ciklusát Howard Gimse játszotta. Schumann zongora művei költője, kitárulkozók, bensőségesek, mikor melyik? Nagyon sok hangulatot és jellemet ábrázolt nagyszerűen a német romantikus zeneköltő. Vladimir Rudziak öt népdala következik, Miroslav Zivkovics énekel.

Vladimir Ruzjak 5 népdal hangzott el Miroslav Zivkovics és a Horvát Rádió zenekar előadásában. 3 nap, utolsó éjjel, víz fakad a kőből, mi történt és jó éjt. Ezek voltak a dalok címei, egyébként a komponista remek énekművész is. Most Pöszül Gémor Sakonya szól.

Harry Purcell gémorsakonyát abszafoszfónos négyes adta elő. John Fultz Kelta szvitje következik. A jól ismert brit nő Edward Elgar vagy Ray Vaughan Williams mellett John Fultz műveit bizony igen ritkán hallani. A BBC koncertzenekara viszont nagyon gyakran játssza az ő darabjait.

John Fultz opuszus 28-as 1930-ban komponált kelta nyitányát a BBC koncertzenekar adta elő Ronald Korb vezényletével. Most Darius Milhaud négy arckép című kompozíciója következik, a kaliforniai, a wisconsini, a brüsszeli és a párizsi. Ezek a tétel címek.

Darius Milhaud négy arckép című opusz 238-as kompozícióját adta elő Silvia Simionescu és Alice Bourla. Kotyogókő egy korsóban. Sári László zenét halljuk az Amadinda ütőegyüttes előadásában, az ugandai eredetű hangszerről elnevezett együttes nagyon sok kortárs zenét mutatott be.

Holó Aurél és Rád Zoltán az Amadinda együttes két tagjának előadásában hallottuk Sári László zenéjét Kotyogókő egy korsóban. Sári László 1940-ben Győrött született, aztán a Zeneakadémián tanult, többek között Szervánszky Endrénél. Ignác Moscheles fortepiano darabja következik.

Ignác Musiles Rondobrian című darabját fortepiano játszotta Tom Begin. Befejezésül Christian Gottfried Krause D-moll trió szonátája szól, ezt a Flor Galante együttes szólaltatja meg. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzom Katona Márta és Pap Sándor nevében is. Németh Attilát hallották.

0: A Nocturnum műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Jávor Miklós, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Befejezte az iráni célpontok elleni támadásokat az amerikai hadsereg, közölte az illetékes parancsnokság. Az amerikai haderő azért semmisített meg több felderítőrendszert, kommunikációs hálózatot és légvédelmi állást, mert hétfőn egy iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter. Az iráni forradalmi gárda válaszul tegnap amerikai bázisokat vett célba Kuwaitban, Bahreinben és Jordániában. Donald Trump amerikai elnök a most bejelentett tűzszünet ellenére további katonai fellépést helyezett kilátásba arra az esetre, ha nem sikerül megállapodásra jutni Iránnal. A közeljövőben találkozhat Volodymyr Zelenszky ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök, közölte az ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. Heorhé Tihi hozzátette, a találkozó napirendje teljesen egyértelmű, a kétoldalú kapcsolatok normalizálásáról lesz szó. Rendkívüli forrást kapnak a klímaberendezések javítására a kórházak, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kabinet 3,4 milliárd forint támogatásról döntött. A kormányfő beszámolt arról is, hogy a kormányülésen egyeztettek egyebek között a felszabadított uniós források felhasználásáról, a vagyonadó és kriptovaluta piaci szabályairól, a köztéri politikai propaganda visszaszorításáról, valamint a babaváró támogatások és diákhitelek kamat stopjáról. A miniszterelnök részletes beszámolója délelőtt lesz. Az uniós migrációs paktum elutasítására határozati javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Fidesz és a KDNP. Szerintük a megállapodás túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörökön és végrehajtására sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék azt is, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. Támogatást kapnak azok a gazdálkodók, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körömfájás járvány. A juh- és sertéstartók jövő hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. A szaktárca felhívta az érintettek figyelmét arra, hogy az igényléshez szükséges igazolás kialakítása, kiállítása miatt még a héten vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. Ma kezdődik és a hétvégéig tart a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok. A fővárosi Vörösmarty tér és Vigadó tér mellett könyvheti programok várják több nagyváros olvasó közönségét is. Egyebek között Balatonfüreden, Győrben, Dunaújvárosban, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán és Szegeden. Felavatta a barcelonai Sagrada Familia Bazilika Jézus Krisztusról elnevezett tornyát 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a tervező Antoni Gaudí építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmise után spanyolul és katalánul áldotta meg a csaknem 173 méter magas új épületrészt. Itthon az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon maradhatnak tartósan borult területek. Délelőtt keleten, napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek záporok, zivatarok, nagy területen megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12 és 19 fok között alakul. 6 óra múlt, 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. Ma kora délután Anda Géza zongorázik. Az 50 éve elhunyt zongoraművész, zenepedagógus, főleg a virtuóz romantikus zongorairodalom és Bartók specialistájaként vált elismerté. Mostani archív felvételünkön Beethoven, Brahms és Robert Schumann alkotásait játssza. Hangverseny különlegességek. Ma 12 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Ma este Fassang László és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. Orgonára és nagyzenekarra írt alkotások, fenséges és csillogó hangzásukkal lenyűgöző zenék csendülnek fel. A karmester Madaras Gergely. Francis Poulenc, Samuel Barber, Richard Strauss, Liszt és Marcel Dupré művei. Ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
3: Azon magyar tudósok előtt tisztelgünk, akik mertek nagyot álmodni és újat mutatni a világnak.
4: A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.
3: Kutatók, mérnökök, fizikusok, akik hozzájárultak a technológiai fejlődéshez, és ezzel megváltoztatták mindennapjainkat.
5: Az innovátorok, a feltalálók tigris hátán lovagolnak.
3: Tematikus műsorok a Magyar Feltalálók napján, június 13-án egész nap a közmédia csatornáin. Tartsanak velünk!
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
6: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Bozzai László nevében is, a mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Köszöntöm Barnabás nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon Isten éltesse. A Barnabás arámi és héber eredetű név, jelentése a vigasztalás fia. Ha akarnak, hozzászólhatnak műsorunkhoz, SMS-t a 0630-3030-160-as számra, e-mailt pedig a muzsikálóreggel@radio.hu címre tudnak küldeni. Ezeken keresztül lehet jelentkezni akár a kinyer ma játék és muzsika 10 percben kvízre is a 8 órai hírek után. Van ez a műsor minden nap. Giacomo Puccini zenéjével kezdjük ma reggel a zenehallgatást. A Scherzót játsza a milánói Giuseppe Verdi zenekara a karmester Riccardo Sáji átdolgozásában.

Giacomo Puccini szkercóját játszotta a Milánói Giuseppe Verdi zenekar Riccardo Sai átdolgozásában és vezényletével. Most Mozart egyik különleges kamara darabja következik, az Ezdur zongora 5-ös 452-es köhüljegyzékszámmal, amelyben a zongora négy fúvóssal társul, oboával, klarinéttal, kürttel és fagottal. Mozart egyébként nagyon elégedett volt ezzel a művével, apjának írt levelében különösen nagyra értékelte. A darab érdekessége, hogy egyszerre hat kamarazenének és egy kis mini zongora koncertónak, úgyhogy igazi párbeszéd van a zongora és a fúvósok között, és talán azt is sokan nem tudják, hogy Mozart nagyon sokat komponált a fúvósokra, ugye ismertek persze a kürt versenyek, vagy éppen a klarinét verseny, de a kamarazenéje is nagyjából 6 órányi zenét tesz ki, hogyha akár a harmónia muzikra gondolunk, vagy a kisebb kamarákra, úgyhogy ezért ez egy nagyon-nagyon komoly mennyiség. Most az első tételt játssza Alfred Brendel zongorán, Heinz Holliger oboán, Eduard Brunner klarinéton, Hermann Baumann kürtön és Klaus Thunemann fagotton.

Wolfgang Amadeus Mozart 452-es köhöl jegyzékszámú Ezzur zongora ötösének első tételét játszotta Alfred Brendel zongorán, Heinz Holliger oboán, Eduard Brunner klarinéton, Hermann Baumann kürtön és Klaus Thunemann fagotton. Most következzen egy kis könnyedebb bécsi hangulat Oscar Strauss-tól. Fontos név, hogy az ő Strauss neve egy S-sel írandó, tehát nem a nagy Strauss dinasztia tagja, de életmű azért elég sok ponton kapcsolódik a bécsi operett és tánczene virágához. Most a lassú keringőt játssza tőle a budapesti Strauss szimfonikus zenekar, vezényel Alfred Walter.

Oskar Strauss lassú keringőjét játszott a budapesti Strauss szimfonikus zenekar Alfred Walter vezényletével. Most Händel Bédur hárfa versenyének a záró tétele következik. Ez érdekes, hogy ez egy különleges színfolt lehetett a 18. századi Londonban, hiszen a hárfa sokkal ritkább koncertáló hangszer volt, mint a hegedű, vagy akár mondhatnánk az orgonát is Händel esetében, vagy a billentyűs hangszerek már lassan ekkoriban. De most a zárótételt játsza Valéry Milo a Les Violons du Roi együttessel, amelynek művészeti vezetője Bernard Labadie.

0: Georg Friedrich Händel B-dur hárfa versenyének harmadik tételét játszotta Valéry Milhaud a Les Violon-du-Roi együttessel, a művészeti vezető Bernard Labadie volt. Kedves hallgatóink, a pontos idő, illetve egy percen múlt fél hét.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat június 11-én, a játék nemzetközi napján. Nemrég 2024-ben jelölte ki ezt a dátumot az ENSZ, hogy felhívja a figyelmet a játék gyermeki fejlődésben betöltött szerepére, de azt gondolom, hogy az igazi az, hogyha nem nőjük ki a játék örömét gyermekkorban, hanem ez elkísér minket egész életünkben is tudunk játszani, legyen szó akár társasról, sportról, vagy akár a gyerekekről, vagy bármilyen más játékos dologról, hiszen az nagyon-nagyon jó dolog, és nem véletlenül hívjuk egyébként, nem véletlenül mondjuk azt a zenére sem, hogy játszunk egy hangszeren, vagy játék is tud lenni, akár a zene. Egyházi jeles napként ma Szent Barnabás apostolra emlékezünk, akinek neve azt jelenti a vigasztalás fia, Isten éltesse Barnabás nevű hallgatóinkat. Nekik ma van a névnapjuk. Zenei évfordulóként pedig különösen fontos az, hogy június 11-én született 1864-ben Richard Strauss, számos nagyszerű alkotás, például a Salome, az Elektra vagy a Rózsalovak szerzője, ha csak a színpadi műveit említem. Folytassuk most a zenehallgatást Franz Schubert 6. szimfóniájának 3. tételével, a Scherzóval, melyet a bécsi filharmonikusok adnak elő Kertész István vezényletével.

Ez volt Franz Schubert 6. szimfóniájából a 3. tétel, a Scherzo. A bécsi filharmonikusokat Kertész István vezényelte. Két közlekedési információ: az M1 M0 csomópont ágában a Győr felé vezető oldal autópályára tartó lehajtó ágán egy kamion keresztbe fordult, a külső sávot lezárták. Samuel Coleridge Taylor egy kis kamarazene alkotása következik, az Opus 1-es Quintet 3. tétele, ez is egy scherzo, a Kaleidoszkóp Chamber Collective játszik.

Samuel Coleridge Taylor kamarazenéjét hallották, az Opus 1-es kvintett harmadik tételét Kaleidoszkóp Chamber Collective játszott. Michael Haydntől következik most egy tétel a szerenádból, a menüettet. Ugye Joseph Haydn öccse sokáig méltatlanul háttérben maradt a bátyja mellett, pedig Salzburgban fontos egyházi és világi komponistaként működött, és Mozart is számon tartotta a műveit. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarát Sándor János vezényli.

Mihály Haydn szerenádjának részletét, a menüettet játszott a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara Sándor János vezényletével. Ritkában emlegetett operája Csajkovszkijnak a Cárnő cipellője. Ez pedig egy Gogol nyomán készült alkotás, és az ukrán falusi világ, a mesei elem és az orosz operai színpad keveredik benne. A polonéz, a korabeli színpad egy kedvelt reprezentatív tánca, mert ezt játsza az orosz szimfonikus zenekar Jevgenyi Szvetlánov vezényletével.

Piotr Csajkovszki a Cárnő cipellője című négyfelvonásos operájából hallottunk egy ilyen zenei, illetve táncbetétet, ez a polonéz volt, az orosz szimfonikus zenekart Jevgenyi Szvetlánov vezényelte. Hát ez is Csajkovszki, tehát abszolút hamisítatlan Csajkovszki, de azért más, mint mondjuk a 4., 5., 6. szimfónia, vagy az ismertebb művei, de persze ez nem volt le az értékéből. Maurice Ravel zenét hallgatjuk még az óra végén, a hírek előtt, ez pedig egy fiatalkori zongoradarab, a Groteszk Szerenád. Előadja Angela Hewitt zongorán.

0: Biztosít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására a várható kánikula miatt. Jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök közölte. A kabinet emellett döntött a babaváró támogatások és a diákhitelek kamat stopjáról. A kormányülés részletes beszámolója ma délelőtt 11 órakor lesz. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV-k támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak. Befejezte az iráni célpontok elleni támadásokat az amerikai hadsereg, közölte az illetékes parancsnokság. Az amerikai haderő azért semmisített meg több felderítő rendszert, mert hétfőn egy iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter. Donald Trump amerikai elnök a most bejelentett tűzszünet ellenére további katonai fellépést helyezett kilátásba arra az esetre, ha nem sikerül megállapodásra jutni Iránnal. Folytatódtak a késelés támadás miatti zavargások Észak-Írországban. Belfastban továbbra is fiatalokból álló csoportok járják a bevándorló negyedeket, többek közülünk pedig a rendőrökkel is összecsaptak, miután egy 30 éves szudáni bevándorló hétfőn súlyosan megsebesített egy helyi férfit. Felavatta a barcelonai Sagrada Familia Bazilika Jézus Krisztusról elnevezett tornyát 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a tervező Antoni Gaudi építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmise után spanyolul és katalánul áldotta meg a csaknem 173 méter magas új épületrészt. Nyílt napot szervez a BKV szombaton a kombinó villamosok Budapestre érkezésének 20. évfordulója alkalmából. A Hungária Kocsiszínben szakmai bemutatókkal, tesztvezetéssel, jármű és makett kiállítással várják az érdeklődőket, az elsőként Budapestre érkezett villamoson pedig fotókiállítás mutatja be a két évtizedes történelmet. Az időjárásról: az ország nagy részén gomoly, felhős, napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek, délelőtt keleten, napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok, nagy területen megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12-19 fok között alakul.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Im Igen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus Fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő Német requiem és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívül kívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az mrme.jegy.hu oldalon.
3: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncerttel várjuk Önöket június 18-án a Dohnányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor évfordulós műsorunkban Fejes Krisztina és Polgár Éva zongora művésznők adnak elő négy kézre írott kompozíciókat a 270 éve született Wolfgang Amadeus Mozart műveiből. 20 órakor pedig Johannes Brahms két vonós szextetjét játsza a Szigeti Vonós 4-es, Maxim Risanov méhegedű és Kokas Dóra Gordonka művésszel kiegészülve. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
4: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
5: Ma kora délután Anda Géza zongorázik.
3: Az 50 éve elhunyt zongoraművész, zenepedagógus, főleg a virtuóz romantikus zongorairodalom és Bartók specialistájaként vált elismerté. Mostani archív felvételünkön Beethoven, Brahms és Robert Schumann alkotásait játssza. Hangverseny különlegességek. Ma 12 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Az orgona sokszínűségét megmutató koncert után Fabio Biondi és az Europa Galante együttes zenél. A barokk és régi zene specialista zenekart 1990-ben alapította az idén 65 éves olasz hegedűművész. Műsorukon most olasz szerzők Corelli, Vivaldi, Geminiani, Tartini és Locatelli szonátái szerepelnek. Barokk muzsika ma 20 óra 56 perckor. A Bartók Rádióban.
5: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
6: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Bozzai László nevében is a mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Isten eltesse Barnabás nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon köszöntjük. A név jelentése a vigasztalás fia. Hozzászólhatnak a műsorhoz SMS-t a 0630-3030-160-as számra. E-mailt a muzsikálóreggel@radio.hu címre tudnak küldeni. És ahogy ígértem, Ludwig van Beethoven Ez-dur zongoraütősének második, illetve bocsánat, harmadik tételével megyünk tovább, ezzel folytatjuk a zenehallgatást. Éric Le Sage játszik zongorán a Lé Van Francéval.

Ludwig van Beethoven S-dur zongora ötösének harmadik tételét játszotta Erik Lesage zongorán a Levan Francével. Érdekessége, hogy pont annak a 452-es köhögjegyzékszámú Mozart kvintetnek a pár darabjaként szokták emlegetni ezt a Beethoven által 1796 körül írt művet, amelyet az előző órában hallgattunk meg. Ugyanerre a hangszer összeállításra komponálta Mozart, úgyhogy ezért érezhetően hatottak egymásra a bécsi klasszikusok. És most egy kicsit visszalépünk időben, mert Jean-Philippe Rameau Nice című művéből idézünk fel két tételt, ezt 1749-ben állították színre Párizsban, és gyakran a béke operájaként is emlegetik, mert az aacheni béke ünnepi légköréhez kapcsolódott. Most a Nyitányt és a Rigodont hallgatjuk meg a 18. század zenekarának felvételével, vezényel Franz Brüchem.

Hát akik hallgatják a régi zenei kalandozásokat, azok bizonyára örömmel ismerték fel Jean-Philippe Rameau Nice című művének Rigodon tételét, hiszen ez a Szignál, és előtte pedig a nyitány szólt ugyanebből a műből, a 18. század zenekarának felvételéről a karmester Franz Brüchen volt. Most következzen Félix Mendelssohn fiatalkori hegedű versenyének záró tétele, tehát nem a híres E-moll versenyművet halljuk, hanem a korai D-moll darabot, amelyet a 10 éves Mendelssohn írt vonós zenekarra is, hát persze hegedű szólóra, amelyet Alexander Szitkovetszki szólaltat meg, az új európai vonós zenekart pedig Dmitrij Szitkovetszki vezényli.

Ez volt Felix Mendelssohn Bartholdy D-moll hegedű versenyének harmadik tétele Alexander Szitkovetszky szólójával, az új Európa vonózenekar Dmitri Szitkovetszky dirigálta. Mendelssohn után Joseph Haydn londoni szimfóniájának fináléja következik, a B-dur 102-es szimfónia érdekessége, hogy a híres csoda történet, a lezuhanó csillár, amely senkinek sem okozott sérülést, több kutató szerint valójában ehhez a műhöz kapcsolódik, és nem pedig a 96. szimfóniához, amely ugye a csoda melléknevet kapta. Na de most ennek hallgatjuk a finálé tételét, a befejező negyedik tételt az osztrák-magyar Haydn zenekar előadásában, akiket Fischer Ádám vezényel, és ezt a zenét követően pedig majd interjúkat hallhatnak.

0: József Haydn numero 102-es B-dur szimfóniájának befejező tételét játszott az osztrák-magyar Haydn zenekar Fischer Ádám vezényletével, aki ugye idén is a szépen zajló budapesti Wagner napok művészeti vezetője és karmestere, éppen idén adja át a stafétát Rajna Martin karmesternek, aki a jövő évtől vezeti majd a Wagner napokat zeneileg, illetve megszólal majd Fischer Ádám a vasárnapi fanfárban is, Wagner a részfúvósokat, fúvósokat kezelő hozzáállásával kapcsolatban is. 7:08.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Kulturális ajánlóval folytatjuk. Kelet-európai rapszódia, ez a címe a Savária Szimfonikus Zenekar évadzáró hangversenyének, amelyet június 12-én pénteken este 19 órai kezdettel rendeznek meg a szombathelyi Bartók teremben. Román és cseh szerzők műveit hallhatja a közönség, a műsoron népszerű kompozíciók és igazi ritkaságok is szerepelnek. Az est karmestere Vajda Gergely Várgedő Annának mondta el a részleteket.
2: Első ízben hangzik el Magyarországon Adrián Pop triptichonja, de más műveit sem halljuk nagyon gyakran. Milyen a zenéje?
3: Adrián Pop egy Kolozsváron élő román zeneszerző, akit egyébként ezer szál köt a magyar zenéhez. Olyan emberről van itt szó, aki a román népzenét és a magyar népzenét egyaránt ismeri, mondhatni talán, hogy bartóki gyökerekkel rendelkezik ilyen szempontból. Úgyhogy ez a triptihon is egy népi témájú baletthez készült zenéből összeállított zenekari háromtételes mű, amelyben három népi téma követi egymást megállás nélkül, felismerhetők benne a román zenei elemeken kívül a széki muzsika hangjai is, úgyhogy én ez a második darab, amit tőle vezénylek, és nagyon érdekesnek és egyéninek, egyéni hangúnak találom a zenéjét.
2: Amikor pop népzenét dolgoz fel, hasonló eszköztárral dolgozik, mint Kodály és Bartók, vagy valami gyökeresen más megközelítés jellemző rá?
3: Hasonló eszközöket egy picit tovább viszi, sokkal inkább megpróbálja zenekari eszközökkel létrehozni azokat a hangszínbeli elemeket, amelyek mondjuk egy népzenei hangszeres együttesből maguk természetességében fakadnak, itt legyen szó artikulációról, vagy maguknak a hangszereknek a megszólaltatásáról, amiben ugye különböznek mondjuk egy klasszikus zenei műtől, az, hogy hogyan játszik az ember mondjuk a hegedűjén, és ennek milyen hangzó eredménye van. Úgyhogy ilyen szempontból főleg a hangszínek területén találom különlegesnek és érdekesnek popzenéjét, miközben egyébként hű marad az alapanyaghoz, tehát megmarad végül is a népzenei elemeknek ez az ősi energiája.
2: Egy klarinét verseny is szerepel a programon, amelyet ritkán hallani hazánkban. Milyen helyet foglal el ez a versenymű a klarinét repertoáron?
3: Kramázs, avagy Krommer, mert attól függ, hogy a németesen ejtjük-e a nevét, vagy a cseh eredeti írásban, Franciszek az első neve. Ő komponálta ezt, tehát ez egy ilyen Mozart utáni, Beethoven előtti köztes, ilyen koraromantikus stílusban íródott, közepesen nagy zenekari kísérettel felhangzó háromtételes valódi koncertó, tehát egy olyan versenymű, amelyik egy szonáta első tétel, egy lassú tétel és egy virtuóz harmadik tételt foglal magában. Én ugye klarinétos vagyok eredetileg, az első diplomám a Liszt Ferenc Zeneakadémiáról az klarinétból volt, úgyhogy én magam is játszottam ezt a darabot. Most örülök, hogy végül is életemben először Varga Gábor segítségével ezt zenekarral is megszólaltathatjuk, úgyhogy örömmel várom azt, hogy ezt a nagyon attraktív és nagyon jó stílusérzékkel megkomponált, nagyon idiomatikus, lejegyzésű klarinét versenyművet itt Szombathelyre játszhassuk.
2: És az este második felében Dvorzsák szimfonikus variációi és Enescu román rapszódiája hangzik el. Dvorzsák éppen 36 éves lett, amikor ezt a művét bemutatták, míg az Enescu mű az Opus 1-es számot viseli. Működik egymás mellett ez a két mű?
3: Hát az Enescu ugye azért az egy késő romantikus kora, modern, nagyon érdekes stílus. Ez talán egyébként Enescu legnépszerűbb darabja, az első román rapszódia, amely a népi zenei elemek felhasználásában egyébként rímel is a pop műre, amivel nyitjuk a műsort. A Dvorzsák pedig egy érdekes darab, mert nem játsz ezt szinte, egyik zenekar sem szokta ismerni, ahol én ezt javaslom, hogy ezt játsszuk el. Olyan zenekari variációs sorozatot kell elképzelni, mint Brahms Haydn variációkja, csak itt éppen a saját témájára, a történet szerinte tanítványa általi kihívásra válaszolva írta ezt a művet Dvorzsák, elég virtuózan van megoldva, hogy hogyan lehet egy, amúgy itt is egy picit népi témára hasonlító Dvorzsák dallamra variációkat írni, úgyhogy a zenekar minden tagjának megadatik, hogy megmutassa, hogy mit tud, és karmesternek meg az, hogy megoldja azt a folyamatosságot, amit egy ilyen variációs darab kihívásként állít az ember elé, mert ugye mindig kicsi részek követik egymást, és ebből egy nagy formát felépíteni. A Dvorzsáknak is sikerült, hogy remélem, hogy nekem is sikerül majd ezt úgy előadni, hogy a közönség is úgy gondoljon erre a darabra, hogy én most már elég régóta gondolok rá, hogy hát azért ezt sokkal többet kellene játszani, mint ahányszor ez műsorra kerül.
0: Mi is ebből a darabból hallgatunk most meg egy részletet. Vajda Gergely karmestert Várgedő annak kérdezte, tehát június 12-én pénteken este 19 órakor kezdődik a Szávária Szimfonikus Zenekar évadzáró hangversenye a Szombathelyi Bartók teremben, és ennek a műsorán szerepel Antonín Dvorzsák Opus 78-as Szimfonikus Variáció című műve. Hát a teljes darab több mint 22 perc, úgyhogy nem tudjuk most az egészet meghallgatni, de egy igen autentikus előadásban, felvételről a Cseh Filharmonikus Zenekarra hallgassuk meg az utolsó 4 percet ebből a műből Charles McCarrasz vezényletével.

0: Antonín Dvořák szimfonikus változatok című művének utolsó 4 percét hallották a Cseh Filharmonikus Zenekar felvételéről Charles McElrath vezényletével, és ez a mű is elhangzik majd a június 12-i évadzáró hangversenyen a szombathelyi Bartók teremben a Szávária Szimfonikus Zenekar előadásában Vajda Gergely vezényletével. A Liszt Ferenc Kamara Zenekar ma este Sopronban a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központban lép fel. A műsoron a vonós kamarazenekari irodalom népszerű alkotásai mellett egy különleges átirat is szerepel. A részletekről Hornyák Balázst, az együttes művészeti vezetőjét, művészeti menedzserét kérdezte. Elnézést, nem, a művészeti vezető az Várdai István, tehát a művészeti menedzsert kérdezte Bolla Milán.
1: Lassan közeledünk az évad végéhez, de a Liszt Ferenc Kamarazenekarnak a következő napok is mozgalmasan telnek majd. A soproni koncerten két divertimento és Csajkovszki vonós szerenádja is szerepel a műsoron. A zenekar vagy a szervezők kívánsága volt, hogy a klasszikus zenének a könnyedebb, szórakoztatóbb művei csendüljenek fel.
2: Minden esetben a meghívó és a meghívott fél közös döntése az, hogy milyen műsort viszünk a koncertekre, és hát nagy öröm számunkra, hogy visszatérünk Sopronba, a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központban. Haydn G-dur divertimentója, Mozart B-dur divertimentója a két nyitó szám, amelyet majd a Beethoven Kreutzer szonátából egy tétel követ. Egyébként ez Tvirsz Zoltán átirata, ez a Kreutzer szonáta, aki korábban a Liszt Ferenc Kamarazenekar hegedű művésze volt. És hát a műsor Csajkovszki vonós szerenádjával zárjuk, amely pedig az egyik legkedveltebb repertoár darab a Liszt Ferenc Kamarazenekar repertoárjából, egy igazi klasszikus szerenád, amely tulajdonképpen egy 40-45 perccel zárja majd a műsor második felét.
1: Mozart B-dur divertimentója és Csajkovszki vonós szerenádja évtizedek óta a Liszt Ferenc Kamarazenekar repertoárján szerepel. Újra tanulta az együttes ezeket a műveket most Várda István művészeti vezetővel?
2: Minden évben, amikor azokhoz a repertoár darabokhoz nyúl a zenekar, amelyet már évtizedek óta játszik, mindig egy picit más megközelítésben nyúl ezekhez a darabokhoz, és hát nagy öröm számunkra, hogy Várda István művészeti vezetésével pedig kiváltképp újra értelmezendők, értelmezettek ezek a darabok. Csajkovszki vonós szerenádja is, és Mozart B-dur divertimentója is, annál is inkább, mert egyébként ezt külföldi turné állomásokon is játszottuk, például Spanyolországban az idei esztendőben.
1: Tekintsünk egy kicsit előre, jövő héten 16-án a Zeneakadémián lép fel a zenekar.
2: Egy nagyon különleges koncerten lépünk fel, Mesterek műhelye a címe, és hát talán nem titok, hogy azok a művészek szerepelnek a koncerten, akik Körner Tamás menedzser életében nagyon meghatározó művészegyéniségek voltak. Baráti Kristóf, Giovanni Guzzo, Magyar Valentin, Simon Izabella és Várjon Dénesről van szó, és mi egy műsorszámmal képviseltetjük magunkat, Mendelssohn D-moll versenyművét játssza a Liszt Ferenc Kamarazenekar, majd Giovanni Guzzo és Várjon Dénes szólójával.
1: Gondolom, nagyon inspiráló a zenekar számára, hogy ilyen kiváló szólistákkal léphet fel.
2: Minden alkalommal, amikor híres vendégművészt hív a zenekar, ez tulajdonképpen egy alkalma az együttes számára, hogy inspirálódjon. Maguk a próba folyamatok hatalmas inspirációval rendelkeznek, és hát ebben az esetben is egyébként olyan művészegyéniségekkel dolgozunk, akik szintén nagy hatással lehetnek majd ebben a projektben a zenekarra. De az idei esztendőben egyébként olyan vendégeket köszöntöttünk, mint például Kirill Gerstein, vagy legutóbb Vikingur Olafsson a Műpában. Szóval igazán el voltunk kényeztetve szólistákkal, és reméljük, hogy a jövőben is így marad ez.
1: A nyár közepén pedig egy rangos nemzetközi fesztiválra utazik majd a zenekar külföldre. Melyik ez?
2: Meghívást kapott az idei esztendőben a Ljubljanai Zenei Fesztiválra az együttes. Külön öröm számunkra, hogy gyakorlatilag az elmúlt 3-5 évben Európa, Dél-Amerika jelentős zenei fesztiváljain és koncertteremében köszönthették az együttes. És így lesz ez júliusban is, majd Ljubljanában, ahol egy Mozart nyitányt játszik majd a zenekar, Mendelssohn E-moll hegedű versenyét, azzal a Kirill Trusovval, akivel egyébként az idei évadban már együttműködtünk, a Zeneakadémián volt közös koncertünk, és hát Csajkovszki rokokó variációit pedig Várda István kiváló szólójával hallhatják majd, ugye, aki a zenekar művészeti vezetője, és szólistaként is színpadra áll.
0: Hornyák Balást, a Liszt Ferenc Kamarazenekar művészeti menedzserét kérdezte Bolda Milán a Liszt Ferenc zenekar kamarazenekar programjairól, és most az ő előadásukban hallgassuk meg Piotr Iljics Csajkovszkij keringőjét a C-dur vonós szerenádból.

Ez volt a Kering Csajkovszkij C-dur vonós szerenádjából a Liszt Ferenc Kamara zenekar előadásában. És maradunk a vonós hangszert a központba állító zenénél. Popper Dávid maga is rendkívül virtuóz cselló szólista volt, de közben zeneszerző is. Opus 69-es Gordonka szvitjéből a befejező tételt játsza most ifja Mező László Gordonkán, Farkas Gábor zongorán.

Popper Dávid Gordonka szitjének befejező tételét játszotta ifjabb Mező László Gordonkán, Farkas Gábor zongorán, a hírek és a kinyerme előtt pedig Händel Ámon szonátájából a második tétel csendül fel, Cidra László blokkflőtén, Sárközi Gergely viola pásztárdán játszik.

0: Georg Friedrich Händel A-moll szonátájából a második tétel hangzott el, Cidra László blokkflőtén Sárközi Gergely viola bastardán játszott. Ez a név elég érdekes, hiszen elsőre megtévesztő lehet, az angol bastard, ma durva szó is lehet. Eredetileg azonban törvénytelen származásút, átvitt értelemben kevert eredetűt jelent, talán erre utal lesz, hogy viola bastarda. Ha tehetik, maradjanak velünk, a hírek után kezdődik a Kinyerma játék és muzsika 10 percben kvíz, most pedig a pontos idő 8 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Befejezte az iráni célpontok ellen

0: országban. Belfastban továbbra is fiatalokból álló csoportok járják a bevándorló negyedeket. Többen közülük a rendőrökkel is összecsaptak. A tüntetések azért kezdődtek, mert egy 30 éves szudáni bevándorló hétfőn súlyosan megsebesített egy helyi férfit. Az elkövetőt letartóztatták és büntetőperét megkezdte a bíróság. Rendkívüli forrást, 3,4 milliárd forintot biztosít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására a várható kánikula miatt, jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök közölte, a kabinet emellett döntött a köztéri óriásplakátok és reklámfelületek korlátozásáról, valamint a nemzeti hitvallás közintézményekből történő eltávolításáról. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német kollégájával, Johann Wadefullal megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a szakminiszterek a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. Kettőszakította az országot a magyar családok reáljövedelmének 2010 óta tartó növekedése, derül ki a GKI friss elemzéséből. A felmérés szerint a családok reálkeresete 70%-kal nőtt 2010 óta, de miközben a célzott támogatások miatt a két vagy több gyermekesek bevételei már meghaladják az átlagos életszínvonalhoz szükséges összeget, az egygyermekes és a gyermektelen családok továbbra is az átlag alatt élnek. A kutatóintézet szerint ezen a helyzeten javíthat az új kormány terve, a családi pótlék és a gyes megduplázása. Új tagokkal bővült Magyarország hivatalos mentőcsapata. A Hunornál 56-an tettek esküt, miután részt vettek egy háromnapos szimulációs gyakorlaton, melyen földrengés miatt összedőlt épületek alá szorult túlélőket kellett kimenekíteniük. Ma kezdődik és a hétvégéig tart a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok. A budapesti eseményeket délután 4 órakor a Booker díjas magyar származású kanadai brittíró David Szalai nyitja meg. A fővárosi Vörösmarty tér és a Vigadó tér mellett könyvheti programok várják több nagyváros olvasó közönségét is. Egyebek között Balatonfüreden, Győrben, Dunaújvárosban, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán, Szegeden. Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. Délelőtt keleten, napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok, nagy területen megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12-19 fok között alakul. Kedves hallgatóink, 8 óra múlt, 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Régi zenei élmények Eszterházától a Zeneakadémiáig a Haydnaummal. Nyáresti kastélykoncertek, zeneakadémiai hangversenyek, ragyogó előadók és zenei gyöngyszemek várják idén is a régi zene szerelmeseit. Ne maradjon le és váltson jegyet most 20% elővételi kedvezménnyel. Részletek www.haydnaum.com.
3: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával két koncerttel várjuk Önöket június 18-án a Dohnányi Ernő Zenei Központban. 18 órakor évfordulós műsorunkban Fejes Krisztina és Polgár Éva zongora művésznők adnak elő négy kézre írott kompozíciókat a 270 éve született Wolfgang Amadeus Mozart műveiből. 20 órakor pedig Johannes Brahms két vonós szextetjét játsza a Szigeti Vonós négyes, Maxim Rissanov méhegedű és Kokas Dóra Gordonka művésszel kiegészülve. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
4: Itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élje át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.

0: Ma kora délután Anda Géza zongorázik. Az 50 éve elhunyt zongoraművész, zenepedagógus, főleg a virtuóz romantikus zongoraírodalom és Bartók specialistájaként vált elismerté. Mostani archív felvételünkön Beethoven, Brahms és Robert Schumann alkotásait játssza. Hangverseny különlegességek. Ma 12 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Péntek kora délután Jandis Mazzelenka nagy heti responzóriumok című műve csendül fel. A gyertyás liturgiákra szánt sorozat a szenvedéstörténet mély érzelmeit és drámáját dolgozza fel, amit most a Collegium Vocale és a Collegium 1704 ad vissza Václav Lux irányításával. A március 3-ai koncertfelvétele a prágai Rudolfinum Dvorzsák terméből pénteken 14 óra 22 perckor a Bartók Rádióban.
1: Azon magyar tudósok előtt tisztelgünk, akik mertek nagyot álmodni és újat mutatni a világnak.
2: A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.
1: Kutatók, mérnökök, fizikusok, akik hozzájárultak a technológiai fejlődéshez, és ezzel megváltoztatták mindennapjainkat.
3: Az innovátorok, a feltalálók tigris hátán lovagolnak.
1: Tematikus műsorok a Magyar Feltalálók napján, június 13-án egész nap a közmédia csatornáin. Tartsanak velünk!
0: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
4: 8 óra 8 perc.
0: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, ifjabb Bazsinka József. Aki válaszol.
5: Horváth Pál Péter. Üdvözlöm kedves József és a hallgatótársaimat is.
4: Jó reggelt kívánok, én is köszöntöm tisztelettel. A múltkor valaki egy kicsit nehezményezte, hogy önt törzs hallgatónak, törzs játékosunknak neveztem, illetve nem is az, hogy önt, hanem hogy bárkit, és hogy mit tesz valakit törzs hallgatóvá. És hát itt kell elmondanom a hallgatóknak, illetve hát Horváth Pál Péternek is, hogy az a törzs hallgató, nem tudom hány éve hallgatja a Bartók Rádiót, de aki mindig itt van velünk, és sokszor akár kiegészítésekkel, információkkal, mondhatjuk azt, hogy segíti is a műsorvezető munkáját, hiszen évfordulós e-mailt szokott nekünk küldeni, és még sok-sok érdekességet, akár fotókat, saját élményeivel, koncert élményeivel. Mióta hallgatja a Bartókot?
5: Hát amióta van végül is,
4: 86,
5: hiszen a kísérleti adás. Előbb, hiszen maga a kísérleti adás az 1970-ben kezdődött, a harmadik műsor egész pontosan. Amikor még fél órában volt egy kísérleti adás délelőtt, és délután ezt megismételték, az esztereó kísérleti adás volt, akkor még csak monóban tudtam hallgatni, de a komoly zene és jazz is volt akkor benne, és gyakorlatilag azóta.
4: Hát köszönjük szépen, hogy velünk van. Szóval, hát igen, mondjuk szerintem az is törzshallgató, aki csak az utóbbi hónapokban, években csatlakozott, és velünk van, és hallgat minket, akár ír, akár nem, de hát azt hiszem, hogy Horváth Pál Péterről akkor ezek szerint az elmúlt szép 56 évre való tekintettel mindenképpen elmondható, hogy törzs hallgatunk. Elmondom, miket lehet nyerni, hogyha a három kérdésre helyesen válaszol, akkor a Royal Philharmonic Orchestra, is a Királyi Philharmonikus Zenekar albumait, két lemezét küldjük el. Az egyiken Christopher Seaman, a karmester, a másikon pedig Yuri Simonov. Hát talán őt is látta élőben vezényelni, nem tudom, van-e vele kapcsolatos élménye?
5: Nos, őt nem láttam, hallottam legalábbis élőben, itt, amikor Magyarországon működött, mert nagyon sokszor vendégszerepelt itt.
4: Van.
5: De viszont van olyan rádiókoncert, amelynek a közvetítését hallgattam.
4: Pedig őt nézni is érdemes, hiszen elképesztő mozdulatokat tesz vezénylés közben, és hát nagyon nagy, mondjuk azt, hogy mágus. Mint karmester. A másik CD pedig a negyedik helyes válaszért a földi Borús Csilla romantikus orgona zene, a Debreceni Református Nagy Templomban című albuma. Ezekért lehet tehát játszani, és mondom is az első kérdést. elsősorban a képzőművészetben volt jellemző a késő középkorban a haláltánc allegórikus motívuma. A pápa, király és koldus elkerülhetetlen közös sorsát szimbolizáló drámai kép a későbbi korok művészeit is megihlette. Elsőként zongorára írt haláltáncot hallunk zenekari kísérettel, a kérdés, ki a zeneszerző.

0: Eddig a részlet. Hát ki lehet a zeneszerző?
1: Természetesen a mi Liszt Ferencünk a zeneszerző, aki egy olaszországi látogatás alkalmával egy olasz temető oldalfalán lévő képen, reliefen látott egy olyan számára megindító jelenetet, amely a mű megírására ihlette.
0: Köszönjük, hogy ezt megosztotta velünk. Így van, tehát helyes a megfejtés, Liszt Ferenc írta ezt a haláltáncot, Alfred Brendel játszott zongorán. A sodró lendületű keringőnek van valami ellenállhatatlan örvényszerű vonzereje, amikor egy haláltáncba jelenik meg a keringő tempója és lüktetése, az pedig egészen hátborzongató, groteszk hatást kelt. Most francia szerző zenekari műve következik, a kérdés pedig ismét, hogy ki lehet a komponista.

0: Hát ki lehet ez a komponista?
1: Nos, Camille Saint-Saëns-ról van szó, akit az előzőleg már említett Liszt Ferenc a földkeresztség egyik legnagyobb organistájának nevezett.
0: Helyes a megfejtés, a Saint-Saëns, ezt a Liszt idézetet nem ismertem, de elképzelhetőnek tartom, bár mondjuk Liszt maga is elég magas szinten orgonált, de hát Saint-Saëns csoda gyerekként indult, és hát valóban fantasztikus előadó is volt, nem csak zeneszerző. Kettőből kettő jó. Talán észrevehették a figyelmes hallgatók a Gregorián Diész írje szekvencia töredékeit, amelyek mindkét idézetben felbukkantak, megjelentek. A Gregorián dallam nem, a szekvencia latin szövege azonban megjelenik a harmadikként idézett kompozícióban, amelyben mintha egy vihar csapna le. A kérdés ismét, szerintem ez könnyebb lesz, mint az eddigiek, hogy ki a zeneszerző.

0: Eddig hallgattuk a részletet. Ki a zeneszerző?
1: Igen, a zeneszerző Giuseppe Verdi, és a Requiemről van szó, amely Alessandro Manzoni, az olasz Risorgimento egyik nagy alakijának az első halálának első évfordulójára készült.
0: Így van.
1: És Verdi egyedül kellett, hogy megoldja ezt a feladatot, mert az eredeti elképzelés az volt, hogy több más olasz zeneszerző is tételenként írja meg a Requiemet, de végül szegény Verdire maradt a feladat, de megoldotta.
0: Nagyon jó a válasz, meg a kiegészítés. Most én úgy érzem magam, mint hogyha, persze én nem vagyok zenetörténész, de hogyha most ez egy zenetörténet szigorlat lenne, akkor eddig csillagos hatos, amit hallunk Horváth Pál Pétertől. Köszönjük szépen. Megyünk is az utolsó kérdésre, de a Royal Philharmonikus zenekarnak a lemezei, a két CD már az öné, és van még egy kérdésünk. Egyébként előtte, bocsánat, egy pici érdekesség. A Szent István konzinak a becsengető hangja az nem egy egyszerű csengő a konziban, hanem ez, a dies irae csendül fel, amikor a diákoknak vissza kell menni a szünetről az órára.
1: Zuglóban így kezdődik az oktatás, igen, a Kolumbusz utcában.
0: A végső harag napja, ugye a végzete eléri a növendékeket is be kell menni, de amikor kicsöngetnek, akkor meg a halleluja kórus szólal meg.
1: Na, Handel halleluja, igen.
0: No, de jön az utolsó kérdés. Ez egy szimfonikus költemény, ismét a dies irae dallamát használja fel. Mi több, a szekvencia egyik leghíresebb feldolgozását fogjuk most hallani. Boszorkány szombat következik, a szerző francia, a kérdés csak az, hogy ki ő.

0: Ki a zeneszerző?
1: Most a zeneszerző az Hector Berlioz és a Fantasztikus szimfóniájából volt ez a csodás részlet. Egy hatalmas mű.
0: Igen, én is nagyon szeretem, ráadásul mondhatjuk, hogy ez egyik kedvenc részem szólalt meg, hiszen ugye tubásként ez a része az Éjjel boszorkánytanyán tételnek, ugye az, amikor egyszerre két tuba és a fagottok játsszák ugye ezt a hátborzongató diészíré témát, illetve a modern zenekarokban tubák játsszák, de Berlioz idejében valószínűleg offikleideken szólalhatott meg, aminek még ilyen furcsább, groteszkebb hangja van, főleg a fagottokkal együtt, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon izgalmas rész, és hát valóban erőteljes pontja a műnek. Viszont önnek pedig nagyon nagy szeretete és tisztelettel gratulálok, Horváth Pál Péter volt a mai játékosunk, és minden kérdése tudta a választ. Köszönjük szépen!
1: Én köszönöm szépen a játékot, és akkor alig várom már, hogy egy hónap múlva körülbelül ismét találkozhassunk az éter hullámain.
0: Várjuk vissza!
1: Addig is minden jót kívánok önnek és az összes rádiós kollégáknak és a hallgatótársaimnak is.
0: Köszönjük szépen, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
0: Horváth Pál Péter voltam a játékosunk, és azokat is bíztatom, akik nem törzshallgatók, nem 1970 óta hallgatják a Bartók Rádió előtti kísérleti adást, vagy a Bartók Rádiót az elmúlt 40 évben, hanem csak mostanában kapcsolódnak be, és szeretnék próbára tenni a tudásukat, írjanak nekünk, jelentkezzenek a kinyermakukacradio.hu e-mail címen, vagy a 0630-759-6010-es számon. Várunk mindenkit sok szeretettel. Szerintem nagyon jó kérdések vannak, jó zenéket hallgatunk, és jó kis felvételeket lehet nyerni. Folytassuk most a zenehallgatást Antonio Vivaldi 211-es Rio jegyzékszámú D-dur hegedű versenyének harmadik tételével, a szólista Nicola Benedetti, akit a róla elnevezett barokk zenekar kísér.

Antonio Vivaldi 211-es Erióm jegyzékszámú D-dur hegedű versenyének harmadik Allegro tétele hangzott el. Nicola Benedetti volt a hegedű szólista, a Benedetti barokk zenekar kísérte őt. Most Schubert zongora muzsikája következik, az Ázdur Empromptű, az Opus 142-es sorozat második darabja, és bár a cím rögtönzés szerűséget sugall, Schubertnél ez nagyon is gondosan felépített forma. Ezt hallgatjuk most Murray Perraia előadásában.

Ez volt Franz Schubert Ázdur empromptüje, Murray Peraia előadásában. Hát maga a darab is rendkívüli, bár ismert, és itt gyakran is hallható a Bartók rádióban, de egyszerre szelíd, mégis táncos karakter, áttetsző dallamosság, finom harmóniai árnyalás, egy szóval egy igazi remek mű. Murray Peraia számomra egy nagyon kedves zongorista. Érdekesség, hogy 1972-ben ő volt az első észak-amerikai zongorista, aki megnyerte a rangos líci nemzetközi zongora versenyt, később pedig egy súlyos kézsérülés miatt kényszer szünetben fordult még mélyebben Bach zenéje felé, és ez a tapasztalat az egész későbbi előadói gondolkodására hatott. Nagyon szeretem a vele készült Bach zongora versenyfelvételeket. Pietro Mascagni Paraszt becsület című operájából hallgatjuk most Santuzza áriáját. Sas Szilvia lesz a szólista, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarra kíséri Medvecki Ádám a karmester, és utána hamarosan ismét játszunk.

0: Ez volt Pietro Mascagni Paraszt becsület című operájából Santuzza áriája. Sas Szilvia előadásában a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát Medvecki Ádám vezényelte. 6 perc múlva 3:49.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok! Elérkeztünk a játékhoz ismét. Elmondom, miket lehet nyerni. Június 12-én, tehát holnap pénteken 19 órakor a BMC koncerttermében Fejérvári Zoltán zongoraművész és a Korosi Kvartett koncertjét hallgathatják meg. Dohnányi Ernő S-moll zongora ötösét játsszák, illetve Johannes Brahms F-moll zongora ötösét. Másnap, június 13-án szombaton 15 órakor a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében folytatódik a Bartók Rádió zenebeszéd sorozata. Grieg Holberg szvittjéről lesz szó, illetve ez lesz hallható, a zongora szóló változat természetesen. Előadja Demény Balázs zongorán, aki a műről mesélő pedig Péteri Lóránt zenetudós lesz. Június 18-án csütörtökön este 6 órakor ismét a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermében, szintén a Bartók Rádió rendezésében az Évfordulók 2026 sorozatunk folytatódik, Fejes Krisztina és Polgár Éva négykezes estje. Mozart, Mendelssohn, illetve Gershwin műveit adják elő. Kérem, hogy a megfejtés mellett írják meg a nevüket, és hogy melyik koncertre szeretnének eljutni. Elég egy dátum, ugye 3 különböző nap. Június 12 BMC, Fejérvári Zoltán Korosi Kvartett, június 13 szombat Grieg Holberg szvittje Demény Balázsral és Péteri Lóránt bevezetéseivel, és június 18 szintén Budapest Dohnányi Ernő Zenei Központ Fejes Krisztina és Polgár Éva négykezes estje. SMS-t a 0630303160-as számra, e-mailt a muzsikáló@rádió.hu címre tudnak küldeni. Most Wolfgang Amadeus Mozart C-dur zongora versenye következik. A második tételt, az Andantét hallgatjuk meg, minden Mozart zongora versenynek egészen költői, gyönyörű, szép lassú tétele van. Ráadásul most Ránki Dezső előadásában élvezhetjük ezt a szép tételt. A kérdés pedig az, hogy a művek, a Mozart művek jegyzékszámában a K betű mire utal, mit jelent ez a K betű? Ugye nem hangnem, nem tempó, nem is kiadó, hanem annak a kutatónak a neve, aki Mozart műveit rendszerezte. Tehát az is mondhatjuk azt, hogy ki volt ő, de nem kell a teljes nevet elküldeni, küldhetjék rögtön, hogyha tudják, hogy ez a K betű minek a, kinek a rövidítése. Elég a vezeték neve, persze küldhetik az egész teljes nevet is. És akkor, ahogy mondtam, hallgassuk most Ránki Dezső előadásában ezt a tételt a Liszt-Ferenc Kamarazenekarral.

Wolfgang Amadeus Mozart C-dur zongora versenyének második andante tételét játszotta Ránki Dezső zongorán, a Liszt Ferenc kamarazenekarral, és az volt a kérdés, hogy a K betű mit is jelent Mozart műveinél. Nagyon sokan írtak helyes megfejtést, ez pedig ugye a Köhl jegyzékszám, Kötzhel, hogyha magyarul ki akarjuk mondani Ludwig von Köhl nevét, és most a helyes írásmódot tudtam csak elfogadni, mert volt olyan, aki az E betűt nem tette bele, vagy az N betűt tett a végére, aztán volt Hoboken szám is, az egy másik zeneszerző, ugye ott Haydn műjegyzékét állította össze, itt a Mozart műjegyzék pedig ugye a Köhl, Ludwig van Köhl, aki nem csak zenetudós volt, hanem más foglalkozásait, tehát jogász, tudós, botanikus, geológus, író és zenekutató is volt, de hát végig is Mozart életműve, Mozart katalógusa miatt lett igazán ismert. A nyerteseket mondom, hiszen azt hiszem mindenki erre kíváncsi. Bogdányi Mária, Kostyák Attila és Várai Judit. Nekik és minden helyes megfejtést küldő hallgatónak gratulálok, köszönjük, hogy velünk játszottak. Most következzen Antonin Dvorák, 8. szláv tánca, a Cseh Filharmonikus Zenekar előadásában, a karmester Václav Neumann.

Antonin Dvorak opusz 46 numero 8-as szláv táncát a Cseh Filharmonikus zenekar játszotta a Václav Neumann vezényletével, és egyébként ez az opusz 46-os sorozat eredetileg négykezes zongorára készült, majd Dvorak maga hangszerelte meg zenekarra, és az utolsó zenemű is, amellyel a műsort befejezzük, egy zongora négykezes, de ezt most tényleg zongorán hallgatjuk meg, nem zenekaron. Rachmaninov fiatalkori zongora muzsikája következik az opusz 11-es 6 zongoradarab négy kézre. A negyedik darabot, a Vals-t, vagyis a keringőt játsza most Márta Argerics és Léria Zilberstein zongorán.

0: Ez volt Szergej Rachmaninov opusz 11-es Valsz című műve, a 6 zongoradarabból a 4. tétel. Márta Argerics és Lilia Zilberstein játszottak zongorán, és Márta Argericsnak most volt éppen kerek születésnapja, 85 éves lett, június 5-én, szűk egy héttel ezelőtt. Kedves hallgatóink, ezzel ért véget a mai Muzsikáló reggel. Adásunk végén munkatársaim a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Bozzai László nevében is köszönöm figyelmüket. Ifjabb Bazsinka Józsefet hallották. Pontosan 9 óra.
1: Híreink következnek. Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Befejezte az iráni célpontok elleni támadásokat az amerikai hadsereg, közölte az illetékes parancsnokság. Az amerikai haderő azért semmisített meg több felderítő rendszert, kommunikációs hálózatot és légvédelmi állást, mert hétfőn egy iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter. Az iráni forradalmi gárda válaszul amerikai bázisokat vett célba Kuvaitban, Bahreinben és Jordániában. Donald Trump amerikai elnök a most bejelentett tűzszünet ellenére további katonai fellépést helyezett kilátásba arra az esetre, ha nem sikerül megállapodásra jutni Iránnal. Rakétákkal és több mint 220 drónnal

0: Belfastban továbbra is fiatalokból álló csoportok járják a bevándorló negyedeket. Többen közülük pedig a rendőrökkel is összecsaptak, miután egy 30 éves szudáni bevándorló hétfőn súlyosan megsebesített egy helyi férfit. Az elkövetőt letartóztatták, és büntetőperét megkezdte a bíróság, ennek ellenére folyamatosak a tiltakozások. Rendkívüli forrást, 3,4 milliárd forintot biztosít a kormány a kórházi klímaberendezések azonnali javítására és karbantartására a várható kánikula miatt. Jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök közölte, a kabinet emellett döntött a babaváró támogatások és diákhitelek kamatstopjáról, megtárgyalta a tervezett vagyonadó első szabályozását, és az ülésen határoztak a 6000 milliárd forintos uniós forrás felhasználásáról is. Már ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okos mérős fejlesztésekre, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, hogy az 500 milliárd forintos keretre az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. A másik pályázat olyan okosmérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását teszi lehetővé. A felszabadított uniós helyreállítási alapból mintegy 1,5 milliárd euró jut a villamos energiarendszer fejlesztésére. Foci világban ég a világ, ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság. A válogatottak sorra érkeznek Észak-Amerikába. Los Angelesben egy előzetes nyitórendezvényt is tartottak, ahol több világsztár is fellépett. A VB házigazdái mindent megtesznek a játékosok és a szurkolók biztonságáért. A szigorú ellenőrzések már a reptéren megkezdődnek, és a stadionokba is csak alapos átvizsgálás után lehet bejutni. A döntőt július 19-én tartják. Idehaza az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. Délelőtt keleten, napközben északkeleten, északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok, nagy területen megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12-19 fok között alakul. 9 óra múlt, 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával nem mindennapi este várja a zongora művészet kedvelőit. Június 13-án 15 órakor a Doknányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében Grieg Holberg szvítjének zongora szóló változatát vezik gorcső alá Péteri Lóránt zenetörténész, Demény Balázs zongora művész segítségével. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
3: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioz-tól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahms-tól a megrendítő német requiem, és Beethoven-től a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az mrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
2: Ma kora délután Anda Géza zongorázik. Az 50 éve elhunyt zongoraművész, zenepedagógus, főleg a virtuóz romantikus zongoraírodalom és Bartók specialistájaként vált elismerté. Mostani archív felvételünkön Beethoven, Brahms és Robert Schumann alkotásait játssza. Hangverseny különlegességek. Ma 12 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Ma este Fassang László és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. Orgonára és nagyzenekarra írt alkotások, fenséges és csillogó hangzásukkal lenyűgöző

0: Zenék csendülnek fel. A karmester Madaras Gergely. Francis Poulenc, Samuel Barber, Richard Strauss, Liszt és Marcel Dupré művei. Ma 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
2: Jó napot és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A stúdióból Bolla Milán köszönti önöket, a szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Bozzai László nevében is. A reggelhez képest nem változott az SMS számunk 06 30 30 30 160, e-mail címünk pedig muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu. Ide írhatnak, ha van kérdésük, észrevételük műsorunkkal vagy a zenékkel kapcsolatban. Egy rondó polonézzel indítjuk a mai délelőttöt. Paganini Émol hegedű versenyének a harmadik tétele ez a zene. A szólista Alessandro Dubach, közreműködik a Monte Carlo-i Filharmonikus Zenekar. Vezényel Michel Sasson.

Niccolò Paganini émol hegedű versenyéből hallottuk a harmadik tételt, hát ugye Paganini már életében legendává vált, és a műveit mindenütt eljátszhatatlannak tartották, míg nem felbukkant Paganini, és eljátszotta őket, és ha elszakadt egy húri, akkor épp jól tudott három húron tovább játszani, ha egy másik is elszakadt, akkor kettő játszott tovább, sőt, mert tulajdonképpen az volt a specialitása, hogy az egész művet egyetlen húron játszotta végig, amivel aztán hát mindig viharos sikert aratott, és eljutott oda Paganini hosszú évek kemény munkája után, hogy fölöslegessé vált számára a gyakorlás, úgyhogy a fellépésein kívül ritkán nyúlt a hegedűhöz. Amikor erről kérdezték, akkor azt válaszolta, eleget fáradoztam a tehetségem kimunkálásán, ideje pihennem. És egyébként féltékenyen őrizte a titkait. Például, ha a hegedűversenyt próbált, akkor soha nem játszott el próbán a kadenciát, mindig csak a koncerten. Ezen a felvételen most Alexandre Dubach volt a szólista, a Monte Carlói Filharmonikus Zenekar kísérte, vezényelt Michel Sasson. Ők egyébként Paganini összes hegedűversenyét lemezre vették. Most pedig orgona muzsikát hallgatunk, Johann Pachelbel D-moll Preludium, Fuga és Chaconne művét játssza Tereki Miklós.

Johann Pachelbel művét hallottuk, D-moll prelúdium, fuga és sakkom. Tereki Miklós játszott orgonán. Verdi operái közül most a Rigoletto részletét hallgassuk, a herceg második felvonásbeli áriáját. Jonas Kaufmann énekel.

0: Giuseppe Verdi Rigoletto című operájából szólt a Herceg második felvonásbeli áriája. Jonas Kaufmann énekelt, közreműködött a Prágai Filharmonikus Zenekar, vezényelt Marco Armiliato.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Kettő percen volt fél tíz, önök a muzsikáló délelőttöt hallgatják. Közlekedési hír a BKK Infótól. Baleset történt Csepelen a Martinász utcában, a Völgy utcánál. A H9-es Hév helyett pedig Csömör és Cinkota között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. Vezessenek figyelmesen. A Benda családdal folytatjuk műsorunkat, pontosabban a Benda család egyik tagjával, Fráncsisek Bendával, vagy ahogy később németesre változtatta a nevét, Franz Bendával. Ő 1709-ben született, ugye öccse Jirzsi Antonin Benda is zeneszerző volt, ő 1722-ben született. Fráncsisek Benda C-dur szimfóniájából hallgassunk most két tételt. A második tételt, Andante, érdekesség, hogy itt Sordinót ír elő a vonósoknak a szerző, tehát hangfogóval kell játszani, visszafogottabb hangzású tételez, és aztán jön a harmadik tétel, a Vivace. Előadja a prágai Ars Rediviva együttes, vezényel Milan Munklinger.

Franz Benda C-dur szimfóniájából szólt két tétel, Andante és Vivace. Előadta az Ars Rediviva együttes, a karmester Milan Munklinger volt. Most kamarazene következik Richard Strauss-tól. Az Opus 18-as S-dur hegedű zongora szonáta egy tételét fogjuk meghallgatni. Viszonylag ritkán játsszák ezt a szonátát, pedig nagyon izgalmas zene, nem könnyű. Most Isabel von Koylen játssza hegedűn, és Ronald Breitigam zongorán a harmadik tételt. Egy lassabb résszel indul ez a tétel egy andantéval, és utána jön az Allegro.

Richard Strauss opus 18-as S-dur szonátájából szólt a harmadik tétel, a zárótétel, Andante, illetve Allegro tempójelzésekkel. Hát hallgatva ezt a zenét, néha olyan érzésem volt, hogy akár hegedű verseny is lehetne, zongora kísérettel, tehát hogy a zenekari letétet ugye zongora játsza, pontosabban a zenekari kísérletet, ugye egy zongora játsz a zongora letét, illetve néha pedig olyan érzése is lehetett az embernek, olyan szimfonikus hatása is van. Isabel von Koylen játszott hegedűn, és Ronald Brightigam zongorán. Most egészen más jellegű zene következik, a Párduc című 1963-as olasz film zenéből hallgatunk meg egy részletet. Ez a Párduc az olasz filmművészet egyik látványos mesterműve, a film főhőse, a herceg, két nemzedék között áll, a hanyatló burbonok és az ezrek partra szállása és az olasz királyság kikiáltása között. A moziban 1860 Szicíliája jelenik meg, a filmhez pedig Nino Rota komponált zenét. Ebből hallgassunk most egy keringőt, a Milánói Scala zenekara játszik, vezényel Riccardo Muti.

A keringőt hallottuk a Párduc című film zenéjéből. Nino Rota volt a zeneszerző, előadta a Milánói Scala zenekara, vezényelt Riccardo Muti. Az óra végén pedig hallgassuk Carl Maria von Weber F-moll klarinét versenyéből az első tételt, az Allegrót. Sharon Kám lesz a szólista, közreműködik a Lipcseige Wandhaus zenekara, vezényel Kurt Mazur.

0: Kármária von Weber F-moll klarinét versenyéből szólt az első tétel, az Allegro, ugye így különlegesen így elhalkul ez a nyitó tétel. Sharon Kahn volt a szólista, közre működött a Lipcsei Gewandhaus zenekara, vezényelt Kurt Mazur. Közlekedési hírek ezúttal az Útinformtól. Az M1-es autópályán a Gribics pihenőhelynél betonelemeket telepítenek, a 72-es kilométernél mindkét oldalon csak egy sáv járható. Baleset történt az M5-ös autópályán Budapest felé, a 30-as Ócsa csomópontnál. Az egy sávra szűkült pályaszakaszon több kilométeres torlódásra kell számítani. És baleset miatt megállították a forgalmat Nyírbátor északi határában, a 493-as főúton a 18-as kilométernél. Vezessenek figyelmesen. 10 óra.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti önöket, azokat is, akik már az előző órában velünk voltak, és azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Szokás szerint lesz majd rejtvény is ebben az órában 10:30 körül, most pedig egy programot ajánlunk figyelmükbe. Holnap, azaz június 12-én, 18 órakor kezdődik a MÁV szimfonikus zenekar hangversenye a budapesti Festetics palotában, melyen Mozart és Haydn műveit játsszák. A szólista Korcsolán Orsolya lesz, a fiatal karmester pedig a hegedű művésznő fia Sugár Natán, akit ifjabb Bazsinka József kollégám kérdezett a koncerttel kapcsolatban.
2: A műsor címe Kontratánc, Mozart tánczenéje és a szimfonia derűs klasszicizmusa között milyen ívet szeretne felépíteni a koncerten, és ebben hogyan találja meg a saját fiatal karmesteri hangját?
3: Amikor megkaptuk a felkérést erre a koncertre édesanyámmal, aki a Haydn G-dur hegedű versenyben fogja a szóló hegedűt játszani, akkor mindenképpen egy olyan programot akartunk a MÁV zenekarhoz vinni, ami autentikus bécsi program, mivel én ugye Bécsben tanulok, Andrész Orozco Eszter a karmester osztályában, ezért mindenképpen bécsi

0: És azt gondoltuk édesanyám, hogy ez a programhoz a legjobban a Haydn G-dur hegedű verseny passzolna, és aztán most itt ez nekem egy első dolog, hogy csembalóról fogom vezényelni, kísérni ezt a hegedű versenyt, amit édesanyám Korcsolyánossal játszani fog.
1: Hát igen, ez egy egészen különleges személyes helyzet, hogy a Haydn G-dur hegedű versenyének a szólistája éppen az ő édesanyja Korcsolyánossa. Karmesterként hogyan lehet egyszerre megőrizni a szakmai távolságot, és közben használni ugye azt a mély zenei bizalmat, amely egy ilyen családi kapcsolatból fakad?
0: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy mivel én és az édesanyám olyan szoros kapcsolatban működünk együtt, nem lehet megőrizni ezt a karmester szólista távolságot, hanem mi már más vizeken evezünk, mert már nem kellenek szavak, és már nem kellenek nézések, hogy megértsük egymást, hanem már én sokszor úgy érzem, hogy már csak onnan, hogy az édesanyám játssza a darabot, csak a vonó mozgásából én már érzem, és tudom, hogy ő hogy érzi magát, és ez nekem egy óriási nagy öröm és megtiszteltetés, hogy ilyen kaliberű művésszel, mint édesanyám, hogy én együtt dolgozhatok vele, és hogy én kísérhetem most pénteken a Festetics palotában.
1: Szoktak egyébként otthon is kamarazenélni, tehát akár ketten, vagy az édesapjával hárman együtt játszani?
0: Igen, szoktunk sokat, édesapám is kürtművész, a bécsi szimfonikusokban játszik, Sugár Gergely. Természetesen úgy kezdtem a zenei pályafutásomat, hogy édesanyámmal rendkívül sokat játszottunk, kísértem őt, kamaráztunk a családban, és ez nekünk egy nagyon nagy öröm, hogy mi ezt csinálhatjuk, mert én ugye zongorista is vagyok, tehát egy óriási öröm együtt muzsikálni nekünk.
1: Hát nyilván most beszéltünk erről, hogy mennyivel másképp próbál az ember egy szólistával, ha az illetőt nem csak művészként, hanem édesanyjaként is ismeri, de egy olyan művet vezényel közben, ugye Mozart esetében, amit hát korban elég közel ért az alkotó az ön jelenlegi életkorához, másképp nyúl egy ilyen 250 év távlatából kortársként ehhez a darabhoz?
0: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, pont én is erre gondoltam, mert a Mozart Adus szimfóniának a második tétel egy andante. És nem igazán szomorú, egy kicsit büszke, és tele van életenergiával, és pont ma is mondtam a MÁV zenekarnak, hogy bocsánat, de én ilyen tempóban sétáltam az utcán az egyik nap, és rájöttem, hogy én ugyanúgy érzem magamat, mint ez a második tétel, ugyanis sétálok az utcán, és nem tudom, én úgy érzem, hogy valahogy megértem ezt a szimfóniát, értem, hogy mit akar mondani a 18 éves Mozart, valahogy a papír beszél hozzám, beszél hozzánk, és reméljük, hogy a közönséghez is ugyanígy fog beszélni.
2: Sugár Nátán karmestert hallották, aki holnap tehát a MÁV szimfonikus zenekart vezényli. 18 órakor kezdődik a koncert a budapesti Festetics palotában. Sugár Nátánnal még nincs felvételünk, ezért hallgassák most az est szólistája, Korcsolán Orsolya előadásában Astor Piazzolla négy évszak Buenos Airesben című művéből a nyár tételt. Közreműködik az Anima Muzicae Kamara zenekar, a művészeti vezető G. Horváth László.

Astor Piazzolla Négy évszak Buenos Airesben című művéből szólt a nyár tétel, és hát ugye ebben megjelent többször is idézetként Vivaldi négy évszakából a tél, hiszen amikor itt az északi féltekén tél van, akkor van ugye Buenos Airesben a déli féltekén nyár. Korcsolán Orsolya volt a szólista, közre működött az Anima Muzicé kamarazenekar, a művészeti vezető G. Horváth László. És ha már a zenekart hallgattuk, ugye hozzájuk is kapcsolódik egy programajánló, hiszen egy újabb hagyományteremtő kezdeményezést álmodtak meg. Június 19-e és 21-e között rendezik meg az első Anima napokat az Óbudai Társaskörben. Hazai kamaraegyüttesek, zenekarok, neves művészek és előadók részvételével. A háromnapos rendezvény a magyar kamarazenei élet múltja, jelene és jövője köré szerveződik, lehetőséget teremtve a szcéna szereplőinek találkozására, párbeszédére és együttműködésére is. A háromnapos fesztivál gerincét 6 koncert alkotja, amelyek egy-egy legendás tanáregyéniség, Wagner Rita, Devics János, Mihály András, Rolla János, Sándor Frigyes és Vég Sándor emléke előtt tisztelegnek. A rendezvény csúcspontja június 20-a lesz, amikor egyetlen napon 3 különböző együttes koncertje várja a közönséget. Délelőtt a Solti György Zeneiskola versenygyőztes vonós zenekara, délután a legújabb művész generáció képviselője, az Era Nova kamarazenekar lép fel, az estét pedig az Anima Muzicé kamarazenekar születésnapi évadzáró hangversenyek koronázza meg. A vasárnapi zárókoncerten a budapesti vonósok lépnek fel. További részletek az Anima Muzicé kamarazenekar és az Óbudai Társaskör honlapján találhatók. Itt a délelőttben most hallgassuk Johann Strauss zenéjét Karl Tausig feldolgozásában. Ez az új bécsi esték szvit első tétele, a Vals Caprice. Dennis Hennig zongorázik.

Oscar Tauzig Új Bécsi Esték című sorozatából szólt az első szvit első tétele, a Vals Caprice. Johann Strauss zenéje nyomán készült ez a sorozat, és ez a tétel is. Denis Hennig játszott zongorán. A Vals Caprice után következik egy olyan zene, ami szintén a tánchoz kapcsolódik. Ottorino Respighi régi olasz táncok sorozatából hallgassuk az első szvit második tételét, ez pedig egy Gaillard lesz. A Lozáni Kamarazenekart Jesús López Cobos vezényli.

Ottorino Respighi Régi olasz táncok című sorozatából szólt az első szit második tétele, a Gaillard. Előadta a lozáni kamarazenekar vezényelt Jesús López Cobos. És még egy táncot hallgatunk meg a rejtvényzene előtt, ez pedig egy tarantella lesz Claude Debussy-től. Az eredeti zongora darabot most Holló Aurél átiratában játsza Fábri Bogárka, Éles Tibor, Gianda Vitali és Janca Dániel ütőhangszereken.

0: Claude Debussy tarantelláját hallottuk Holló Aurél átiratában, ilyen szépen csengett ez. Fábri Boglárka, Éles Tibor, Genda Vitali és Janca Dániel játszott ütőhangszereken.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.

0: ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
2: 2:11. Elérkeztünk a rejtvényhez a mai muzsikáló délelőttben. Mondom a nyereményeket. Kisorsolunk két darab belépőt a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermébe, ahol a Zenebeszéd sorozatunk folytatódik most szombaton, június 13-án, délután 3 órától. Grieg Holberg szvittjét hallhatják az eredeti szólózongora változatban. Demény Balázs fog zongorázni, és Péteri Lóránt zenetudós lesz a műsorvezető. Ő mesél majd sok érdekességet Griegről és a Holberg szvittről. Tehát most szombaton délután a Dohnányi Központban. Aztán van két jegyünk szintén szombaton 17 órára a Kugler Art Szalomba. Ez a belvárosban, az 5. kerületben található, a Sütő utcában. Licsák Attila Ég és Föl könyvbemutató zongora este lesz. A tavaly megjelent Ég és Föl című művészettörténet könyv bemutatója lesz zongora est alakban. Többek között Scarlatti, Rameau és Bach művei hallhatóak. Tehát szombaton 17 órától a Kugler Art Szalomban. És van két jegyünk jövő héten csütörtökön, június 18-án este 8 órára a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermébe. A Szigeti Vonós négyes játszik, tagjai Nagao Haruka, Németh Nóra, hegedű, Ludmány Dénes Brácsa, Rózsa Rihárt cselló, és társul még hozzájuk Maxim Risanov, Brácsa művész és Kokas Dóra cselló művész. Brahms két vonós szextetjét játsszák majd, a B-durt és a G-durt, tehát jövő héten csütörtökön a Dohnányi Ernő Zenei Központban. A tárgyreményünk pedig egy DVD, melyen a Tétova félrelépők című film látható. A főbb szerepekben Isabella Rossellini és William Hurt. Tehát ezek a nyeremények. És rejtvény zeneként pedig egy hármas verseny részlete szól. A kérdésünk pedig az, hogy melyik ez a három hangszer, amit hallhatunk a hármas versenyben koncertálni. Várjuk a válaszokat, SMS-t a 06 30 30 30 106-ra küldhetnek, e-mail címünk pedig muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu. Kérjük, hogy írják meg a saját nevüket is, és azt, hogy melyik nyereményre pályáznak.

Ez volt a rejtvényzenénk, egy hármas verseny nyitó tételét hallottuk, és a kérdésünk úgy szólt, hogy melyik a három koncertáló hangszer ebben a versenyműben. Nos, a helyes válasz csembaló, hegedű és fuvola. A szerző Johann Sebastian Bach volt, és ez az 1044-es jegyzékszámú ámol hármas verseny allegro tétele volt. Robert Levin játszott csembalón, Isabel Faust hegedűn, Jean-Claude Gérard fuvolán, a Stuttgarti Bach Kollégium zenekarát Helmut Rilling vezényelte. Nagyon sok jó megfejtés érkezett, még tart a sorsolás, úgyhogy még egy zenét meghallgatunk az eredmény hirdetésig. Manuel Ponce öt mexikói dal gitárra című sorozatából halljuk az ötödik darabot, zongora, cello átiratban. John Henry Crawford játszik cellón, Victor Santiago Asuncion zongorán.

Manuel Ponce öt mexikói dalgitárra című sorozatából szólt az ötödik, átiratban John Henry Crawford játszott cellón, Victor Santiago Asuncion zongorán, és eredményhirdetés következik, mert megvannak a szerencsés nyertesek, Lengyel Sándor, Malomvölgyi Ágnes, Galvina Ervina és Alpek Otília. Ők a mai szerencsés nyerteseink itt a délelőttben. Szívből gratulálunk nekik, és köszönjük mindenkinek a játékot. Nyerteseinket pedig gyártásvezetőnk fogja majd keresni a további teendőkkel kapcsolatban. Következik most Nebra Blasco egyik művének részlete. A szerelem bekötött szemmel jár, nem vakom. Patricia Petitbon énekel, közreműködik a La Cetra barokzenekar. Ez egy bázeli együttes. Vezényel Andrea Marcon.

Nebrablasco művéből szólt részlet, a szerelem bekötött szemmel jár, nem vakon. Patricia Petitbon énekelt, közreműködött a bázeli La Cetra barokk zenekar, vezényelt Andrea Marco. Beggy Smetana lesz a következő zeneszerzőnk, aki nem csak komponista volt, és nem csak karnagy, karmester, hanem koncertszervező is. Ő volt az első, aki Prágában megszervezte a város első hangverseny sorozatát. Mint cseh koncerteket szervezek, írta az egyik zenei folyóirat cikkében. Smetanától most hallgassuk a Prágai Karnevál című szimfonikus költeményt. Előadja a Bajor Rádió szimfonikus zenekara, vezényel Rafael Kubelík.

0: Berzsik Smetana Prágai Karnevál című szimfonikus költeményét hallottuk, ez Smetanának az utolsó műve. Életének utolsó hónapjaiban kezdte el komponálni a Prágai Karnevál című zenekari szvitet, melyből csak a bevezetés és a polonai tétel készült el végül. A Bajor Rádió szimfonikus zenekarát Rafael Kubelik vezényelte. A pontos idő 11 óra.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán köszönti Önöket. Ezt a fél órát Heinrich Schütz zenével indítjuk, Surrexit Pastor Bónusz, előadja az Ensemble Polyharmonique.

Heinrich Schütz motettáját hallottuk, Surrexit Pásztor bónusz, 6 szólamú kórusra, 2 hegedűre, 3 harsonára és basszus kíséretre írta Schütz ezt a motettát, melyet most az Ensemble Polyharmonik tolmácsolásában hallottunk. Bericai Gyula szerenádjából következik egy tétel, a finálé, a MÁV szimfonikus zenekart Gál Tamás vezényli.

Belicai Gyula Opus 38-as szerenádjából szólt a negyedik tétel. Ugye Belicai Gyula nem csak zeneszerző volt, hanem vasútmérnök is. A MÁV igazgatósága alatt dolgozott, építészeti főmérnök volt a Magyar Királyi Államvasutaknál, és emlékére egyébként halála 175. évfordulója, 2010 óta évente rendeznek verseny, zenei versenyt Révkomáromban, szülővárosában. Ezen a felvételen a MÁV szimfonikus zenekar játszott, vezényelt Gál Tamás. Egy menüet következik méghozzá Mozarttól, a Kiséi zenéből a harmadik tétel, a menüet. Előadja az English Concert, vezényel Andrew Menzi.

Mozart 525-ös köhijegyzékszámú G-dur szerenádjából, a kis éjj zenéből szólt a harmadik tétel, a menüett, előadta az English Concert, vezényelt Andrew Menci. Egy Sibelius tétellel folytatjuk a délelőtti zenehallgatást, méghozzá a második keresztély Dán király című szvitből hallhatunk egy részletet. Ez a zene eredetileg egy szimpati kísérő zene, ezt komponálta Sibelius ehhez a színdarabhoz, és aztán később zenekari szvitet, egy négy tételes szvitet állított össze a színpadi kísérőzenéből Sibelius. Hallgassuk most a Müzettet, előadja a Finn Rádió szimfonikus zenekara, vezényel Nicolas Collot.

Sibelius második keresztély király szvitjéből szólt a műzet. A Finn Rádió szimfonikus zenekarát Nicolas Collon vezényelte. A mai muzsikáló délelőtt végén pedig hallgassuk Beethoven C-dur zongora versenyéből a záró rondótételt. Vladimir Askenázy a szólista. A Chicagói szimfonikus zenekar kíséri a karmester Solti György.

0: Beethoven opus 15-ös C-dur zongora versenyéből hallottuk a harmadik tételt, a rondót. Vladimir Ashkenazy volt a szólista, közreműködött a Chicagói Szimfonikus Zenekar, vezényelt Solti György. És ezzel a mai muzsikáló délelőtt véget ért. A zenéket szerkesztőnk Csík Gabriella válogatta, a technikai berendezéseket pedig hangmérnök kollégám Bozzai László kezelte. Az ő nevükben is köszönöm a figyelmüket. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon, ahol a részletes rádió műsort is megtalálják, illetve ajánlom figyelmükbe a Bartók Rádió Facebook oldalát is. Én további jó rádiózást és szép napot kívánok önöknek, búcsúzik a műsorvezető Bolla Milán, a viszonthallásra.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Ma kora délután Anda Géza zongorázik. Az 50 éve elhunyt zongoraművész, zenepedagógus, főleg a virtuóz romantikus zongorairodalom és Bartók specialistájaként vált elismerté. Mostani archív felvételünkön Beethoven, Brahms és Robert Schumann alkotásait játssza. Hangverseny különlegességek. Ma 12 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Az orgona sokszínűségét megmutató koncert után Fabio Biondi és az Europa Galante együttes zenél. A barokk és régi zene specialista zenekart 1990-ben alapította az idén 65 éves olasz hegedűművész. Műsorukon most olasz szerzők Corelli, Vivaldi, Geminiani, Tartini és Locatelli szonátái szerepelnek. Barokk muzsika. Ma 20 óra 56 perckor. A Bartók Rádióban.
2: Örömünnep Torockón a nemzeti összetartozás jegyében.
3: A Duna napok az kihagyhatatlan.
2: Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
4: Olyan bulik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
2: 12. Duna napok Torockón. Összefoglaló. Az első rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Összhang. A zenei élet aktualitásai.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Debrecen városa július első hétvégéjén a kórus élet fellegvárává válik. Július másodikán kezdődik a jubileumi 30. Bartók Béla nemzetközi kórusverseny. Az összhang mai vendége Nemes József, a verseny igazgatója, a Laudícia kórus család karnagya, és Kocsis Holper Zoltán, a művészeti bizottság tagja, a Kodály kórus vezető karnagya. Kodály Zoltán 1961-ben távirat útján üdvözölhette az először megrendezett Bartók Béla nemzetközi kórusverseny résztvevőit, egy latin mondással nyomatékosította jó kívánságait, vivat, crescat, floreat, éljen, növekedjék, virágozzék. Miként virágzik majd a mostani versenyfordulók elsőként Nemes József, a verseny igazgatója felé?
1: Azt gondolom, hogy jobban, mint valaha, hiszen 2 évvel ezelőtt egy hosszú szünet után kellett újra útjára indítani a Bartók Béla nemzetközi kórusversenyt, ami azt gondolom, hogy olyan jól sikerült, hogy nagyon megnövekedett most már az érdeklődés a verseny iránt, mind a kórus részéről, mind a szakemberek részéről. Úgyhogy azt gondolom, hogy gyönyörű szép virágokat fog hajtani idén is ez a verseny, és hatalmasra fog növekedni. Úgyhogy nagyon bizakodóak vagyunk, de hát lehetünk is, hiszen olyan kórusok és szakemberek fogják tiszteletüket tenni a verseny alatt, hogy szerintem az innyenceknek mindenféleképpen nagyon örömére fog válni.
0: Hogyan alakul a jubileumi mezőny?
2: Nagyon erős mezőny jött össze. Ugye az előválogatónál, amikor itt összeültünk hárman, és hadd említsem meg Török Ágnest, ugye így alkotjuk hárman a művészeti bizottságot. Szóval amikor összeültünk és megbeszéltük a tapasztalatainkat, akkor rögtön az volt az első mondat, hogy fú, nagyon erős jelentkezői mezőny van, és hát azt kell mondjam, hogy igen, tehát mindenki, aki eljön, az egy nagyon komoly színvonalat fog képviselni ezen a versenyen. Mi magunk is nagyon izgatottan várjuk ezt mindig, mert azt tapasztaltuk a legutóbbi is, hogy hál' Istennek az énekkarok szemében és felkészültségében nem érződik törés a Bartók verseny kimaradott éve miatt, ugye ami a járvány miatt elmaradt, hanem igenis ugyanolyan erős felkészültséggel, nagyon komoly darabokkal, nagyon komoly szakmai tudással érkeznek, úgyhogy már legutóbb is nagy izgalommal vártuk, akkor azért az izgalom egy része annak is szólt, hogy ugye megpróbáltuk újraindítani, de most már azt kell mondjam, hogy szakmailag sokkal nagyobb az izgalomfaktor, mert hogy halva a jelentkező énekkarokat egy egészen különleges versenyre lehet számítani.
0: Ugye a nemzetközi zsűri élén a neves német karnagy Georg Grün áll majd. Kik az idei bizottság tagjai?
1: Nagyon fontos, hogy a zsűri olyan neves szakemberekből álljon, akik képesek megküzdeni ezzel az eszméletlenül nehéz döntéssel, ami rájuk vár. És igyekszünk mindig a zsűrit úgy összeválogatni, hogy a világ minden tájáról legyenek benne tagok, illetve hogy a zenei élet, kórus élet mindenféle területéről érkezzenek, úgyhogy Georg Grün joggal ül ennek a zsűrinek az élén, mint zsűrielnök.
0: Őről mit lehet tudni?
1: Ő a Magdeburgi verseny igazgatója egyebek mellett, ami azt hiszem Európa, de talán a világ egyik legrangosabb nemzetközi kamarakórus versenye Németországban. Mellette a 2 évvel ezelőtti győztes Imuzi Capella kórus karnagya Tristan Ignacio Caliston lesz Fülöp-szigetekről. Mellettük foglal majd még helyet Filippos Tsalahuris, az Aténi Zeneakadémia vezetője, és 2 magyar fantasztikus szakemberrel egészül ki a zsűri, Gráf Zsuzsannát és Somos Csavát meg szerintem senkinek sem kell bemutatni.
0: Következő felvételünk 2024-ben készült a Bartók Béla nemzetközi kórusversenyen a Fülöp-szigeteki kórusénekkel, Tristan Caliston Ignacio vezényel.

0: felvételünkön a Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny 2024-es nagydíjas kórusa énekelt, a Fülöp-szigeteki kórus Tristan Caliston Ignacio vezényelt. Magazinunk mai vendége Nemes József, a Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny igazgatója, és Kocsis Holper Zoltán, a Művészeti Bizottság tagja. Beszéltünk a zsűri tagokról, illetve az idei erős jubileumi mezőnyről, ugye valódi világkörüli utazás lesz ez. Talán említsük meg a kontinenseket, honnan érkeznek ezek a kórusok?
1: Nagyon színes ilyen szempontból is az idei verseny, mert például az amerikai kontinensről is fogadunk az Egyesült Államokból énekkart, de lesz török kórus a vendégünk, Németország, Lettország is képviselteti magát, és visszatérve a távolabbi mezőnyre, Indonéziából, Puerto Ricóból, Dél-Afrikából és Tájföldről is érkezik hozzánk énekkar.
0: A hazai mezőnyt kik képviselik?
2: Nagy büszkeségünk, hogy a debreceni Kodály Zoltán szakközépiskolából érkezik az ifjúsági vegyeskar Katona Adrien vezényletével, és mindig nagyon-nagyon színvonalas és magas szintű produkcióval rukkolnak elő, úgyhogy nagyon izgatottan várjuk őket idén is. És abszolút új versenyzői lesznek a Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenynek. Szegedről Valkai Dávid fiúkórusa, illetve a Bartók női kar, a Vántus István fiúkórus és a Bartók Béla női kar.
0: A színpadról, kicsit a másik oldalról, milyen érzés ott állni, akár mondjuk a Laudícia gyermekkórussal is versenyezni, Józsi, hiszen sokszor álltatok ott.
2: Hát igen, hál' Istennek volt szerencsénk a Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenyen énekelni. Fantasztikus. Eleve én nagyon szeretek versenyezni, mert egy nemzetközi versenyen szerintem más a levegő. És elképesztő érzés egy nemzetközi versenyen, főleg egy rangos nemzetközi versenyen színpadra állni. Na de ha ezt még megfejelem azzal, hogy mindezt hazai pályán, Debrecenben megtenni, az meg egész egyszerűen felbecsülhetetlen. Tehát igazándiból, amikor kiáll az ember egy nemzetközi versenyre, már attól borsódzik a hátad, de amikor a közönség fele szülők, rokonok, barátok, és mégis nemzetközi versenyen állunk, elképesztő dolog szerintem. És próbálunk is olyan hangulatot teremteni a versenyeken, nyilván a professzionalizmus mellett, tehát a magas színvonal mellett, hogy a kórusok ne csak azt érezzék, hogy ők versenyeznek, hanem hogy egy ilyen nagyon színes és izgalmas fesztiválnak is a részesei.
0: Ugye az ős bemutatók kiemelt szerepet kapnak minden kórusversenyen, melyeket a Kodály Kórus Debrecen mutat be. Idén hogyan alakul ez a jubileumi program Csemicki Miklós oratóriuma mellett, mely kortárs zeneszerzők ős bemutatóira kerül majd sor?
1: Legutóbb is már megosztottuk az ős bemutatókat, ami most idén ránk hárul, az oratorikus bemutató mellett Balog Máténak egy alkotása és Horváth Márton Leventének egy alkotása, és Jóskáék pedig a Laudíciával Szalai Katalinnak és Zombola Péternek egy-egy darabját fogják bemutatni, és már a múltkor is nagyon jól bevált az, hogy akkor ezeket kiegészítjük egyéb kortárs művekkel, és akkor így tulajdonképpen egy szép estés koncertet tudunk adni, tehát ez egyfajta vívmánya is volt az előző évekhez képest, hogy ezt az ősbemutatós alkalmat egy külön koncert keretében szervezzük meg, nem a megnyitó ünnepség részeként. Az volt az érzésem a legutóbb is, olyan szép, méltó estére sikerült ez, mert így voltak olyan versenyzők is, akik el tudtak jönni erre a koncertre. Meghallgatták a magyar kortársaink alkotásait, ami nekünk mindig nagyon jó, mert bízunk benne, hogy aztán azok után, hát ha műsorra tűzik ezeket az alkotásokat, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is.
0: Kicsit beszéljünk a verseny menetéről. Az imént szóba került a jubileumi hangverseny. Ez pontosan mely napra esik akkor így? És hogyan épülnek fel ezek a napok, ugye július 2-a és 5-e között?
1: Július 3-án lesz ez a Vivat Crescat Floreat címet viselő koncert, ugye, ahogy említetted is a mostani beszélgetés elején ezt a Kodály jó kívánságot, de 2-án már elindul a megnyitó ünnepséggel a református nagy templomban, és aztán szépen elkezdődik a verseny. Másnap, szombaton is folytatódik, egy rendkívül jó közösségi összetartással, egy bulival kötöttük egybe a legutóbbi szombat este, nagyon jól sikerült, és ott Jóska kiáll a színpadra, és bejelenti, hogy mely kórusok jutottak be a nagydíjas versenybe, ott hirtelen megfeleződik a létszám a bulin, mert ugye mindenki megy gyorsan készülni, és akkor vasárnap délelőtt azok az énekarok, akik nem jutnak be a nagydíjas versenybe, ők mennek környező településekre és Debrecen templomaiba énekelni. A nagydíjas kórusok pedig próbálnak, és délután 3-kor pedig a nagydíjas verseny, majd utána eredményhirdetés.
2: Nyilván nagyon fontos, hogy az egyházzenei kategóriát a debreceni Szent Anna Székes Egyházban tartjuk. Ez is egy újítás volt a részünkről, és azt gondolom, hogy ez is nagyon jól sült el 2 évvel ezelőtt, hiszen hazavittük az egyház zenét, és nem egy száraz koncertteremben, hanem ott tartottuk meg, ahol ennek helye van, és a gyermek és ifjúsági kategória, valamint a szabad kategóriát pedig továbbra is a Kölcsei Központban rendezzük meg. A kategóriák fent a bálteremben kerülnek megrendezésre, a nagydíjas verseny, illetve a bemutató koncert pedig a Kölcsei Központ nagy termében lesz majd.
0: És ugye valamennyi forduló nyilvános, tehát bárki beülhet bárhova, bármikor, bármely fordulóra?
2: Abszolút így van, kivéve kettő koncert van, ami regisztrációhoz kötött, mert hála Istennek egyébként akkora érdeklődés mutatkozott 2 évvel ezelőtt. Nagyon nagy örömünk volt egyébként abban, hogy minden koncertünk abszolút teltházas volt, de ez az a teltház, ahol csorogtak kifelé az emberek, egyszerűen már nem lehetett elférni. Úgyhogy a bemutató koncert és a nagydíjas koncertre érdemes azért regisztrálni, tájékozódjanak majd az ismert helyeken, hogy senki ne maradjon le, aki ott szeretne lenni.
0: Említettük a kortárs magyar zeneszerzők ősbemutatóit, Balogh Máté, Horváth Márton Levente, Szalai Katalin és Zombola Péter egy-egy műve csendül majd fel a jubileumi hangversenyen július 3-án a Kölcsei Központban. A Lauticia gyermekkar és a Kodály kórus énekel majd. Ilyenkor hogy zajlik a felkészülés? Mikor kapjátok készhez a kottákat, ha egy kis műhelytitkot megosztunk a hallgatókkal?
2: Hát attól függ, hogy mennyire vagyunk erőszakosak a zeneszerzőkkel. Viccelek. Igazándiból megbeszélés tárgyát képezi, tehát azért mindig egyeztetünk a zeneszerzőkkel, hogy mikorra tudnak elkészülni. Én azt tudom elmondani, hogy én már április elején, március végén megkaptam a műveket. Ilyenkor azért persze a művekkel kapcsolatban egyeztetés is folyik a zeneszerzőkkel, hiszen igyekeznek a zeneszerzők valamennyire ránk szabni a művet, de közben meg egyébként egy olyan művet alkotni, ami aztán majd egy nemzetközi érdeklődésre is számot tarthat.
0: Ez hogy működik egyébként, hogy érkezik a postán Szalai Katalin műve például, és akkor izgatottan kibontod, mi született?
2: Így is lehet, igen. Például Szalai Katival pont így volt, hogy megbeszéltük a témát, körülbelül ő talált olyan szöveget, amiről azt gondolta, hogy ennek a mondani valója illik hozzánk, és aktualitása is van, és akkor ő megírta, és aztán átküldte, és ő is nagyon izgatott volt természetesen, hogy majd mit szólunk hozzá, és mi is nagyon izgatottak voltunk, hogy vajon most mivel fogunk hónapokig dolgozni. Tehát azért itt is megvan az a csodavárás, amit Zoli az előbb mondott. Zombola Petivel azért egy picit más a helyzet, mert már vele nagyon sokszor dolgoztunk együtt, ott azért van egy ilyen oda-vissza játék, hogy azért úgy, mit tudom én, ő például elküldött egy oldalt belőle, körülbelül itt tartok, jó-e az irány, vagy tetszik-e, vagy erre gondoltál-e, és hát merjen az ember ilyenkor nemet mondani, vagy ellen mondani. Nem, amúgy nagyon jó volt egyébként, amit küldött, és hát szerintem mindenkinek nagyon fog tetszeni, úgyhogy többféleképpen nyilván nagyon sok minden múlik azon, hogy kivel milyen múltunk van, meg milyen jövünk.
1: Ugyanazt tudom mondani, hogy leegyeztettem Mátéval, meg Marcival, hogy mi nagyjából mikorra szeretnénk, hogyha elkészülne a darab, mert akkor valós időben föl is tudunk jól készülni rá. Ugye nyilván mi minden nap próbálunk, tehát egy egészen más munkametódusba illesztem bele. Mi is beszéltünk az urakkal, hogy úgy nagyjából milyen hangulatú, milyen tematikájú műveket várhatunk, és hát arról is beszéltünk, még egyszer aláhúzva, hogy itt nem az a cél, legalábbis nyilván egy zeneszerző sosem úgy ír egy darabot, hogy egyszer hangozzon el, hanem ő szeretné, hogyha az egy önálló életre kelne, és hát akkor nyilván mi nekünk ilyen értelemben nagy a felelősségünk, hogy milyen az első elhangzása ezeknek a daraboknak, úgyhogy ebből a gondolattal vágott bele mindenki a darabok megírásába.

0: Debrecenben július 2-án kezdődik a jubileumi 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny. Az Összhang mai adásának vendége Nemes József, a verseny igazgatója, a Laudícia Kórus család karnagya és Kotis Holper Zoltán, a Művészeti Bizottság tagja, a Kodály Kórus vezető karnagya. Szervezőként, karnagyként személyesen mit vártok a legjobban az elmúlt 2024-es versenyre egy kicsit visszatekintve? Ugye ilyenkor egész Debrecen városa felpesdül, énekelnek az utcán a kórusok. Mondjuk Józsi, úgy tudom, hogy te mindig egyébként is énekelsz.
1: És mindig felpesdül.
2: Igen.
0: Az utcán
2: igen,
0: is.
2: Igen, de tényleg, amúgy ez tényleg így van. 2 évvel ezelőtt én azt éreztem, és ezt a legőszintébben tudom mondani, hogy én annyira nagyon-nagyon-nagyon sajnáltam, amikor vége volt. Mindenki nagyon boldog volt, hogy minden sikerült, és minden nagyon jól sikerült, és én meg végtelen szomorúságot éreztem, most megint 2 évig várni kell, hogy újra Bartók Kórus verseny legyen. Ugye én megmondom őszintén, én most igazániból igyekszem a jelenben lenni, és megélni azt, hogy most szervezhetjük, most előtte vagyunk, most tehetünk érte, hogy jó legyen, és aztán ott egyébként arra fogok koncentrálni minden másodpercére, majd tudjak utólag emlékezni, úgyhogy én szeretném nagyon megélni.
0: Ezzel a tapasztalattal érkezel a 2024-es versenyről.
1: Én az ilyen versenyeknél mindig azt várom, és mindig meg is kapom egyébként, hogy egy nemzetközi kontextusba helyeződnek a mindennapi munkáink. Egészen jó más kultúrákból érkező karnagyokkal, kórusénekesekkel találkozni, és ilyenkor egyébként, ahogy a Jóska mondta, hogy ugye más levegője van egy nemzetközi versenynek, hogy valószínűleg az is benne van, hogy van 3 nap, amikor nem kell másra koncentrálni, csak magára a versenyre, és ez egyfajta ilyen meditatív állapot is magában a szakmában, hogy nem kell másra, nem kell egyéb ügyes-bajos dolgokra szerencsés esetben fókuszálni, nekünk arra, hogy minden a helyén legyen, ott legyünk, ha valahol szükség van ránk, segítsük mindenkinek a munkáját, de emellett egy izgatottság, és hát azért ezt ne felejtsük el, hogy alapvetően itt a művészetekről szól 4 nap. Nyilván a kórus éneklésen keresztül, de hogy az milyen csodálatos, hogy van 4 nap, amikor valami megfoghatatlan dolog köré csoportosul minden energia, minden ember ebben akar részt venni, minden fellépő kórus csodát akar tenni a színpadon, a nézőtéren van egy csodavárás, szóval hogy van valami olyan atmoszférája ennek, ha bár elfáradunk a végére, lelkileg nagyon tölt, és én például magam részéről minden egyes ilyen alkalom után, 2 évvel ezelőtt után is inspirálódok, tanulok, rájövök, hogy Uramisten, még mennyit kell dolgoznom, tanulnom, hogy bizonyos eredményeket elérjek. Szóval, hogy ez egy nagyon jó inspirációs közeg. Egy olyan közeg, ami csak a Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenyen tud megteremtődni.
2: És ne felejtsük el, hogy az egy objektív tény, hogy a kórusmuzsika Európa Díja Szövetségének a tagjaként az önmagában egy rang. Tehát azért ez a 6 nagy nemzetközi kórusversenynek a szövetsége önmagában egy olyan rangot ad mindegyik tagnak a szövetségben a versenyhez, hogy ez valami elképesztő. Tehát, hogy mind a 6 tagja, Várna, Arezzo, Jürmala, Tolóza, Maribor és Debrecen alkotja ezt a szövetséget, mindegyik verseny elképesztően magas színvonalú, és szerintem azok a kórusok, akik a versenyzésben megtalálják magukat, azoknak mindenkinek egy ilyen nagyon komoly célkitűzés lehet a kórusmuzsika Európa díját elnyerni. Én azt gondolom, hogy amatőr kórus berkeken belül nincs nagyobb elérhető cél, és azért ez beárazza ezeket a versenyeket rendesen szerintem.
0: Miben különleges a többi nemzetközi kórus verseny között a debreceni Bartók Béla Nemzetközi Kórus verseny? Miben unikális?
1: A kortárs zene fókuszban unikális. Tehát az, hogy nálunk a versenyprogramban 1945 utáni szerzők művei szólalhatnak meg, kivételt képez Kodály Zoltán és Bartók Béla, mert nekik bármilyen alkotásával lehet jelentkezni. Külön fókusz van a 2018 után keletkezett darabokra, külön díjat lehet nyerni a legjobb kortárs előadásért. Szóval, hogy ennek a versenynek már az alapítási szándéka is ez volt, hogy a kortárs kóruskultúrát és ezen belül pedig a kortárs zeneszerzőket karolja föl. Érzem magam, hogy amikor Gulyás Györgyről beszélek, mindig ez jön, de hát ugye nem véletlen a dolog. Tehát ugyanaz a gondolat, mint ami egyébként a Kodály Kórus Debrecen árszpoétikája mögött is rejlik. És miközben itt Józsi beszélt erről, hogy micsoda nívó, nekem lefutott, pedig ugye én nem vagyok debreceni, de hát most már 6 éve ott dolgozom, tehát most már érzem ennek a levegőt, hogy egészen elképesztő, amit az elődök letettek. Szóval, hogy az ember belegondol, hogy 30. verseny, hogy itt emberek micsoda melót beletettek abba évtizedeken keresztül, minden művészeti bizottság, minden versenyigazgató, hogy ez a verseny ezt a rangot elérje, hogy ez a szövetség létrejöhessen, és hát, hogy meg tudta őrizni ez a verseny mindamai, és ezt hozzá kell tegyem, ezt nagyon nagyon fontosnak tartottuk, amikor az a megtiszteltetés ért minket, hogy bekapcsolódhatunk ebbe a körforgásba, hogy ezt az arculatot mindenképpen vigyük, mert hiszen mind a ketten azt hiszem, hogy mondhatom, hogy a kortárs zenéért rajongunk, azt mindig is nagyon fontosnak tartottuk, bármilyen fórumon jelentkeztünk, úgyhogy tulajdonképpen ránk is rezonált a Bartók versenynek ez a specifikuma, mert tényleg nagyon fontos. Most tudunk megalapozni évszázados sikereket. Tehát az, hogy mi most bemutatunk darabokat, hogy azok életre keljenek, amikor idejönnek a kórusok, énekelnek kortárs műveket, mi is megismerünk olyat, amit másképpen nem hallhatnánk, tehát azért mi ilyenkor repertoárt frissítünk, ezt lássuk be. Mi karnagyok ilyenkor, mint egy ilyen kis zsibvására lemegyünk, és akkor bolha piacon, hogy hú, ez milyen jó, és akkor elkezdünk kutakodni.
0: Sőt, Magyarország minden területéről érkeznek a karnagyok.
1: Nem véletlenül, meg hát azért, szóval néha az embert arcul csapja az a színvonal, amit hall. És hogy mindezt megtehetjük úgy, és van érdeklődés, és van komoly jelentkező, hogy közben nyíltan a kortárs kompozíciók állnak a központban, ez szerintem egy csodálatos küldetése ennek a versenynek.
2: És azért azt szeretném kiegészíteni, hogy ne felejtsük el, hogy azért emögött a verseny mögött ott áll Debrecen városa, akinek évtizedek óta fontos ez annyira, és áldoz arra, hogy egy ilyen rangú versenyt megszervezzen, és azért itt a kórusok egy része, 8 kórus Debrecenváros vendégeként érkezik ide. Tehát, hogy szerintem ez nagyon-nagyon-nagyon fontos megemlíteni, hogy van Magyarországon egy város, akinek ez fontos annyira, hogy erre áldozzon.
0: 1961 óta.
2: Így van, így van. És még mindig, és ez nem kérdés, nem merült fel kérdésként, hogy ez megszűnjön-e vagy sem. Nem volt kérdés. És szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy valakik őrzik ezt a lángot, szóval mi tehetnénk a dolgunkat, de ha nem lenne mögötte ez a fajta szándék, akkor sajnos ez nem működne. Úgyhogy én azt kívánom, hogy majd utánunk is, és sok-sok évtizeden keresztül így legyen.

0: Vivát kreszkát floreát. Bella Máté művét a debreceni Laudícia gyermekkar és a Kodály kórus énekelte. A Kodály filharmonikusok résztfúvós együttese játszott. Kedves hallgatóink, Debrecenben tehát július 2-án kezdődik a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny. A Bartók Rádió a péntek esti gálakoncertet és a vasárnap délutáni nagydíjas versenyt élőben közvetíti. Az összhang mai adásának vendége Nemes József, a verseny igazgatója, a debreceni Laudícia kórus család karnagya, és Kocsis Holper Zoltán, a művészeti bizottság tagja, a Kodály kórus vezető karnagya volt. Műsorunk végén a hangmérnök Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket, Kecskés Barbarát hallották.
1: Tegnapi műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Október 15-éig kapott haladékot a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Emellett egyeztetés kezdődik a kormány és Budapest között. Erről azután döntöttek, hogy Karácsony Gergely főpolgármester nemrégiben arról beszélt, a főváros a jövő héten fizetésképtelenné válik. Beszámoltak arról is, hogy szigorítottak a gyűlöletkeltő plakátok betiltásáról szóló javaslaton. Magyarország külpolitikája ismét látható és kezdeményező szerepet tölt be Európában, mondta a külügyminiszter az Országgyűlés Külügyi Bizottságának ülésén. Orbán Anita szerint Magyarország megbízható és kiszámítható partner kíván lenni a szövetség rendszereiben. A miniszter kiemelte, hogy az új kormányzat az Európai Unión belül párbeszédre nyitottan kívánja érvényesíteni a magyar érdekeket. Új vezetője van a Magyar Fejlesztési Banknak. A jövőben Gerendás János a Magyar Nemzeti Bank korábbi monetáris, politikai, majd statisztikai igazgatója látja el az elnök vezérigazgatói feladatokat, miután átvette a posztot Kovács Zsolttól, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, az új vezető első feladatai között szerepel egy átfogó audit lefolytatása, valamint az uniós források fogadására szükséges átalakítások végrehajtása. Új uniós vámszabály lép életbe július 1-én. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti termékek után ezentúl 3 eurós vámot kell majd fizetni. A pluszköltséget nem csomagonként, hanem a benne lévő termékkategóriák száma után számolják fel. A fizetendő összeg közvetlenül a webáruházak áraiba épül majd be. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Június 3-a és 10-e között 71 tárgyból csak nem 75 ezeren vizsgáztak. Az érettségi június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik, amelyeken több mint 321 ezer diák ad számot tudásáról. Focilázban ég a világ. Ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság. A mérkőzések Mexikóban, az Egyesült Államokban és Kanadában lesznek. A szigorú ellenőrzések már a reptéren megkezdődnek, és a stadionokba is csak alapos átvizsgálás.

0: legtöbb nevezőt adta. Országszerte sok munkát ad a tűzoltóknak az éjszakai vihar, reggelig több mint 170 káresethez riasztották őket, túlnyomó többségében kidőlt fák miatt érkeztek bejelentések. Az ország nagy részén gomoly felhős napos az idő, a Dunántúlon és a déli tájakon maradhatnak tartósan borult területek. Napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok. Napközben 20-26, késő este 12-19 fok valószínű.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
3: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Népzene újra gombolva.

Ez a dal az egyik legszebb magyar népzenei felvétel, abban az évben jelent meg lemezen, amikor Magyarország máig utoljára szerepelt futball világbajnokságon 1986-ban. Történetesen akkor Mexikóban volt a világbajnokság, ahogy részben most is, hiszen három ország, Mexikó mellett az Egyesült Államok és Kanada rendezi közösen. A ma kezdődő futball világbajnokság az egyik olyan alkalom, amikor távoli országokról benyomást szerezhet a nagy közönség. Egy ilyen esemény nem csak a gólokról és a taktikáról szól, hanem olyan nemzetekre irányuló figyelemről is, amelyek most először vagy nagyon hosszú idő után harcolták ki a helyüket a világ élvonalában. Mai műsorunkban a labdarúgó világbajnokság újoncainak és nagy visszatérőinek kulturális térképét rajzoljuk meg a zene segítségével. Köszöntöm Önöket, ez a népzene újra gombolva, Balog Éva vagyok. Az Atlanti-óceán apró szigetországa a Zöldfoki Köztársaság igazi sportcsodát végrehajtva jutott ki a foci VB-re. A sportban talán igen, de a mi számunkra nem ismeretlen ez a terület, hiszen a világzenében nagy hatalom a kicsiny ország, a Morna és a Coladeira, és persze Cesária Evora hazája. A következő dal előadója, Lura, az ország egyik kulturális nagykövete, aki a Nina című dalában a lüktető, hagyományos Coladeira ritmust ötvözi a modern popzene elemeivel.

Curaçao a Karibi-tenger déli részén fekvő, alig 450 négyzetkilométeres, zsebkendőnyi holland autonóm sziget. Történelme során spanyol, brit és holland gyarmatosítók kezén is megfordult, és a transatlanti rabszolga kereskedelem egyik legfontosabb elosztó központja volt. A foci VB-n nem csak idén, hanem a rendezvény 100 éves történetében összesen is a legkisebb a résztvevő országok között, még a 600 ezres zöldfoki szigeteknél is kisebb, nagyjából 150 ezren élnek itt, körülbelül mintha Szeged kikerült volna a foci VB-re. A sziget zenei hangját Iseline Callister képviseli, aki a helyi kreol nyelven papiamentóul énekel. Karibi afrikai gyökerek, rituális dobok, popzene és jazzes hangszerelés találkozik ebben.

Következzék Üzbegisztán, amely Közép-Ázsia egyik legősibb kulturális bölcsője, futball világbajnokságon viszont első alkalommal szerepel. Az üzbék zene spirituális mélységét a Gulzoda mutatja meg Szamárkánd Usogi című dalában, amely a klasszikus, udvari eredetű és az UNESCO által is a szellemi világörökség részévé nyilvánított sasmakám hagyományon alapul. Az énekesnő hallításokban gazdag, szinte transzszerű előadásmódja és a tradicionális hosszú nyakú lantok, a tambur és a dutár játéka hűen közvetíti a selyemút hangját.

A foci VB-n a legtöbb csapatnak van valamilyen szurkolói beceneve. A zöldfoki szigeteki válogatott például Tubarões Azuis, azaz kék cápák, Curaçao egyszerűen csak Los Azules, azaz a kékek, Üzbegisztán pedig a fehér farkasok. A most következő Jordánia csapata pedig a sivatagi lovagok, azaz Al-Nasma névre hallgat. A jordániai kultúra modern, mégis hű arcát a brüsszeli születésű jordániai zeneszerző gitáros Karim Bagili mutatja be. Ne felejts el című kompozíciójában az arab lant, az úd, mély folytott tónusai keverednek a spanyol flamenco virtuóz gitártechnikájával, izgalmas zenei hidat képezve a közel-keleti tradíciók és a mediterrán világzene között.

Haiti a súlyos történelmi tragédiákkal és természeti csapásokkal dacoló karibi nemzet csapata nem először szerepel a foci VB-n, de még a magyar válogatottnál is régebben, 1974-ben jutottak ki, eddig egyetlen alkalommal. Az ő becenevük egyébként Les Grenadiers, azaz gránátosok. A vudu rock papnőjeként is emlegetett Moonlight Benjamin pontosan ezt a nyers, dacos erőt közvetíti. Erőteljes, karizmatikus éneke és a súlyos, torzított gitárok mögött ott dübörögnek a haiti vudu rituális afrikai gyökerű ritmusai, amelyek a szabadságvágyat és a megtörhetetlen túlélési ösztönt formálják zenévé.

Kongói Demokratikus Köztársaság csapata, amelynek tagjai a leopárdok névre hallgatnak, szintén 1974-ben szerepelt utoljára világbajnokságon. Ráadásul akkor még Zaire néven, hiszen csak 1997 óta hívják így, és azóta megint egy kicsit könnyebb összekeverni őket a szomszédos Kongói Köztársasággal. Mint annyi afrikai határ esetében, itt is a gyarmatosítás felelős a kettéosztottságért. A Kongói Köztársaság, melynek fővárosa Brazzaville, francia gyarmat volt, míg a Kongói Demokratikus Köztársaság, melynek a fővárosa Kinshasa, belga gyarmat. Utóbbiak szerepelnek most a foci VB-n. A fociban ez számít, hiszen ott országok versenyeznek. A zenét illetően viszont nincs nagy jelentősége, hiszen azt nem lehet határok közé szorítani. Adásunkat Jocelyn Balue zenekara vadonatúj dalával zárjuk. Ez a felvétel a klasszikus kongói rumba hipnotikus, ringatózó lüktetését idézi meg. A finom, tisztán csilingelő elektromos gitárfutamok pontosan azt a zenei aranykort keltik életre, amikor utoljára szerepelt foci VB-n az ország.

0: kedves hallgatóink! Mai műsorunkban a futball világbajnokság újonc csapatainak népzenéjéből válogattunk. A népzene újra gombolva műsorát a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Népzenével és világzenével hétfőtől péntekig 12 óra 5 perckor találkozhatnak itt a Bartók Rádióban. Munkatársaim, köztük a hangmérnök Pénzes Géza nevében is köszönöm figyelmüket. Balog Évát hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
2: 12 óra 35 perc.
1: Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszöntöm Önöket. A Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Mai hangversenyünkkel az 50 éve elhunyt Anda Géza zongora művészre emlékezünk. Elsőként Ludwig van Beethoven D-dur szonátáját játssza.

Ludwig van Beethoven D-dur szonátáját hallották. Anda Géza most Robert Schumann szimfonikus etüdök című művét szólaltatja meg. A felvétel az Edinburgh-i fesztiválon 1955-ben készült.

Robert Schumann szimfonikus etüdök című művét hallották. Befejezésül hallgassák meg Johannes Brahms Változatok egy Paganini témára című művét Anda Géza előadásában.

0: Elhangzott Johannes Brahms, Változatok egy Paganini témára. Kedves hallgatóink, hangversenyünkkel az 50 éve elhunyt Anda Gézára emlékeztünk. A felvétel az Edinburgh-i Fesztiválon 1955. augusztus 23-án készült.
1: Műsorajánló. Az arckép eheti vendége Rubin Márta, zongoraművész.
2: Az életem az nagyon változatos volt, és igazából semmit nem változtatnék meg benne, semmit. Mindaz, ami történt, az hozzájárult ahhoz, aki ma vagyok, és én egy boldog, elégedett ember vagyok.
1: Arckép. Alkotó emberek portréja. Rubin Márta. Pénteken 19 órakor a Bartók Rádióban.
3: Egy hely, ahol a népzene és a táncház mozgalom élő hagyományként formálja a közösséget.
4: A népzene és a hangszer szeretetét szeretném átadni.
3: Ahol a kultúra a magyarság megtartó erejévé válik.
5: Hogy a gyerekeidet magyarnak neveld, az a Székelyföld a legalkalmasabb.
3: És a székely értékek nemzedékről nemzedékre öröklődnek.
6: Azzal a céllal működünk, hogy értékeinket, hagyományainkat átörökítsük a következő nemzedék számára.
3: Partitúra. Összhangzat. Van. Székelyudvarhely. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk hangverseny közvetítésünket. A szerkesztő Ottmár Dávid. A BBC Singers és a BBC Koncert zenekarának hangversenyét közvetítjük felvételről a Barbican Centerből. A felvétel 2026. február 26-án készült. Vezényel Sophie Janin. Közreműködik Emma Tring szoprán, Alberto Soriano tenor és Ian Farrington orgonán. James Macmillan, kik ezek az angyalok?

James Macmillan Kik ezek az angyalok című művét hallották. Caroline Shaw Kezeidbe.

0: 3,000.
1: 4,000.
2: 4,000.
3: 7,000.
4: 10,000.
5: 10,000.
6: 17,113.
7: 19,719.
8: 20,000.
9: 23,000.
10: 24,000.
11: 25,000.

2000.

Reutavára az első Elégia című művét hallották a BBC Singers előadásában. Herbert Howard's Ian Farrington, Hymnus Paradisi. Közreműködik Emma Tring szoprán, Albert Soriano tenor és Ian Farrington orgonán. A BBC koncertzenekarát Sophie Janin vezényli.

0: Elhangzott Herbert Howells, Ian Farrington, Hymnus Paradisi. Kedves hallgatóink, a BBC Singers és a BBC koncertzenekarának hangversenyét közvetítettük, vezényelt Sophie Janin. Közreműködött Emma Tring, szoprán, Alberto Soriano, tenor és Ian Farrington, orgona. A felvétel Londonban a Barbican Centerben készült 2026. február 26-án. A szerkesztők Vesz Gábor és Ottmár Dávid nevében is megköszöni figyelmüket Madarász Zsolt, további jó rádiózást kívánok.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Az orgona sokszínűségét megmutató koncert után Fabio Biondi és az Europa Galante együttes zenél. A barokk és régi zene specialista zenekart 1990-ben alapította az idén 65 éves olasz hegedűművész. Műsorukon most olasz szerzők Corelli, Vivaldi, Geminiani, Tartini és Locatelli szonátái szerepelnek. Barokk muzsika ma 20 óra 56 perckor a Bartók Rádióban.
2: Egy hely, ahol a népzene és a táncház mozgalom élő hagyományként formálja a közösséget.
3: A népzene és a hangszer szeretetét szeretném átadni.
2: Ahol a kultúra a magyarság megtartó erejévé válik.
4: Hogy a gyerekeidet magyarnak neveld, az a Székelyföldön legalkalmasabb.
2: És a székely értékek nemzedékről nemzedékre öröklődnek.
5: Azzal a céllal működünk, hogy értékeinket, hagyományainkat átörökítsük a következő nemzedékre.

0: számára.
1: Partitúra. Összhangzat van. Székelyudvarhely. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
2: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Következnek.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, közölte Magyar Péter a kormányszóvivői tájékoztatón. Köböl Anita kormányszóvivő elmondta, a büdzsé felülvizsgálata június végéig tart, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A miniszterelnök beszélt arról is, hogy továbbra is akár 7%-os költségvetési hiánnyal számolnak. Hangsúlyozta, hogy a pénzszórások leállítása jelentősen javíthatja a büdzsé helyzetét. A kórházak hűtési és légtechnikai állapotáról készült felmérést ismertette Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Eszerint a betegellátás biztonsága szempontjából kritikus területeken 402 helyiségben van megfelelő hűtés, ami 48%-os arány. 303 helyen elégtelen kapacitású klímaberendezés van, ami 36%, 110 helyen javítás alatt állnak a klímák, ez további 13%. Valamint 20 helyiség nem vagy korlátozottan használt. A kormány 3,6 milliárd forintot különített el a helyzet gyors javítására. Több mint 170 millió forintot kapott távozásakor Matolcsi György a Magyar Nemzeti Banktól, értesült a 24.hu. A hírportál közértekű adatigényléssel megtudta, hogy az összeg egy része a munkavállalási tilalom ellentételezése, nagyobb része pedig szabadság megváltás volt. A jegybank belső vizsgálatot indított az ügyben, közben továbbra is nyomozás folyik az MNB alapítványok gazdálkodásával összefüggésben, pénzmosás és hűtlenkezelés gyanúja miatt. Gyanúsítottja egyelőre nincs az eljárásnak. Újabb sztrájkot tartottak a Hanon dél-koreai autóipari beszállító magyarországi munkavállalói. A múlt heti pécsi figyelmeztető munkabeszüntetés után ezúttal a székesfehérvári telephely dolgozói álltak le 2 órára. A Vasas Szakszervezeti Szövetség szerint a mintegy 400 munkavállaló 92%-a csatlakozott az akcióhoz. A dolgozók 10%-os béremelést követelnek, miután a cég az idei évre 400%-os emelést ajánlott. A szakszervezet jelezte, ha nem indulnak érdemi tárgyalások, a következő lépés egy teljes műszakot érintő 8 órás sztrájk lehet. Vasárnapig látogatható a Budapesti Szépművészeti Múzeum az Öröklét őrei, az első kínai császár agyag katonái című kiállítása. A tárlatot eddig több mint 200 000 tekintették meg. A kiállításon 10 eredeti terrakotta katona és több mint 150 ókori kínai műtárgy látható. A hétvégén meghosszabbított nyitvatartással várják a látogatókat. Magyar siker született a bolonyai kutyavilág kiállításon, a World Dog Show legszebb kutyája a Jack nevű magyar bobtail lett. A négylábú csaknem 60 ország legjobb kutyáit előzte meg. A magyar fajták közül egy rövidszőrű magyar vizsla érte el a legjobb eredményt, fajta győztes lett. A seregszemlén 79 országból több mint 31 000 fajtiszta kutya vett részt, Magyarország az 5. legtöbb nevezőt adta. Holnap sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett. Inkább keleten lehet zápor, zivatar. A szél sok felé élénk, ma északnyugaton és a főváros térségében erős lesz. Éjszaka 8-15, holnap napközben 20-25 fok várható.
2: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
0: teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közjó, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu

0: reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
1: Jó hangulatú, szépen muzsikáló délutánt kívánok a Bartók Rádió hallgatóinak, Csík Gabriel a zenei szerkesztő és Szabó Péter hangmérnök nevében is Uzsali Bencét hallják. Mai első zenénk Georg Philipp Telemann TVV 51D7-es jegyzékszámú D-dur trombita versenye lesz teljes terjedelmében. 4 rövidke tételből áll ez a versenymű. Akiket hallunk a felvételen, Reinhold Friedrich szólója és a budapesti vonósok, hangversenymesterük Bánfalvi Béla.

Georg Philipp Telemann 7. D-dur trombita versenyét hallottuk Reinhold Friedrich és a budapesti vonósok előadásában. Egy impromptu következik most Liszt Ferenc tollából, Lantos István zongorázik.

Liszt Ferenc 59-es Rábe jegyzékszámú emperomtőjét hallottuk, Lantos István zongorázott. Most egy tercet következik Joseph Haydn teremtéséből, Inholder an Mutstein, a szöveg kezdete, Christiane Ölce, Scott Weir, Peter Lika, az énekes előadók, az Európa Kamarazenekar játszik, Roger Norrington a karmester.

József Haydn teremtéséből szólt az In Holderan Mutstén kezdetű tercet Christiane Ölce, Scott Weir és Peter Lika előadásában az Európa Kamara Zenekar kíséretében Roger Norrington vezetésével. Haydn és Mozart egyébként több alkalommal is idézte a saját műveiben a másik szerző műveit. Ez is egy ilyen eset Haydn részéről, amikor a Don Giovanni híres duettjét, a La Cidera Romanót kezdi el ennek a tercetnek a fő témájává tenni. Valószínűleg szándékos, még akkor is, hogyha a két mű egyébként merőben más jelentéstartalmú. Moritz Moszkowskyval folytatjuk. Ő egy 19-20. századi lengyel zongorista zeneszerző volt. Paderewski egyenesen Chopinhez hasonlította a zongora műveit és különösen a zongora szerűségét. Most viszont egy zenekari szvitjébe hallgatunk bele, az első zenekari szvit második Allegro dzsokkózó tételét játssza a Szimfónia Varsóvia, ilyen Hobson vezényel.

0: Moritz Moszkowski első zenekari szvitjének második tételét hallottuk a Szimfónia Varsóviával, Jan Hobson vezényelt. 3:30 van.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a mai lemezújdonságunkhoz. Temesvári Bence és Palojtai János közös lemezét ajánljuk a figyelmükbe. Ez egy cselló-zongora lemez, amelyet két nagy cselló-zongora szonáta fog közre. Elsőként Grieg A-moll szonátája hangzik el a lemezen, és a végén pedig Frank A-dur szonátája, ez az eredetileg hegedű zongora szonáta cselló-zongora változatban. És a kettő között kisebb egytételes művek vannak, mint például Rimszkij-Korszakov dongója, vagy Elgár híres Salut d'Amour című műve, és Popper Dávid, a hajdani nagy zeneakadémiai tanárnak a Tündértánc című műve is. Ezt hallgatjuk meg most a lemezről, Temesvári Bence játszik csellón, Palojtai János zongorán.

Popper Dávid tündér táncát játszott a Temesvári Bence és Palojtai János. Vonós négyes tétellel folytatjuk Ludwig van Beethoven Razumovsky kvártettjei közül a harmadik C-dur vonós négyesnek a negyedik tételét hallgatjuk meg, a Bartók vonós négyes játszik.

Beethoven opusz 59 numero 3-as C-dur vonós négyesének befejező tételét játszotta a Bartók vonós négyes. Vivaldi Bajazet című operájából következik most egy részlet, ezt az operát egyébként Il Tamerlano néven is szokás emlegetni. A második felvonásból halljuk Idaspe áriáját, Patrizio Cioffi és az Európa Galante előadásában Fabio Biondi vezényel.

Patrizia Csófi énekelte Idaspe áriáját Antonio Vivaldi Bajazet című operájának második felvonásából, az Európa Galante zenekart Fabio Biondi vezényelte. Nem csak Félix Mendelssohn írt dalokat zongorára szöveg nélkül, hanem a testvére Fanny Mendelssohn vagy asszony nevén Fanny Hensel. Ebből hallgatunk most meg egyet, az Opus 8 numero 1-eset. Sarah Kelly zongorázik.

Fanny Mendelssohn zongorára írt dalát játszott a Szerekeil. A folytatásban keringőzni indulunk, mert hogy egy induló és aztán egy keringő következik majd. Elsőként Mozart 248-as köhelyedzék számú F-dur indulóját hallgatjuk meg. A St. Martin in the Fields kamarazenekar szólistái játszanak.

Ez volt az induló, Wolfgang Amadeus Mozart 248-as F-dur indulóját a St. Martin in the Fields kamarazenekar szólistái játszottak, és akkor jöjjön a keringő, Aram Hacsaturján a zeneszerző, az állarcos bálból szól a keringő, a Szentpétervári Szimfonikus Zenekart Andrei Anichanov vezényli.

0: Aram Hacsatúrján álarcos bájából szólt a keringő, a Szentpétervári szimfonikus zenekart Andrei Anicsanov vezényelte. 4 óra van.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Bár egyre inkább közeledik a nyár, és fokozatosan a koncertsorozatok is a végükhöz érnek, és átadják a helyüket a fesztiváloknak és különböző nyári programoknak, lesz még ebben az évadban egy zenebeszéd, szombaton délután 15 órától a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Ennek a felvétele ugyebár nyilvános. Ezen az alkalmon Grieg Holberg szvittjének a zongora szóló változata lesz terítéken, Demény Balázs zongorázik majd, a műsorvezető pedig Péteri Lóránt lesz. Őt kérdezte Katona Márta.
2: Ki volt az a bizonyos Holberg, akiről Grieg elnevezte a szvittjét?
3: Ludwig Holberg amolyan kultúrhérosza a norvég történelemnek, tehát egy bergeni születésű arisztokratáról, báróról van szó, aki 1684-ben született, 1754-ben halt meg, és íróként, filozófusként, történészként megalkotta a norvég nyelvű értekező prózának a műfajait és a stílusát, és tulajdonképpen az ő pályája az egyfelől kapcsolódik a humanizmushoz, a felvilágosodáshoz, másfelől pedig egy olyan korszakhoz, amelyben Norvégia és Dánia personálunióban léteztek egymással. Lényegében Holberg, amellett, hogy a norvég kultúrának nagyon fontos alakja, csatlakozott egyúttal a dán elithez is, és aztán, amikor meghalt, akkor már Koppenhágában élt. A modern, skandináv, felvilágosult világnak egyfajta alapító atya a szellemi életben.
2: Grieg művének eredeti címe az, hogy Svit Holberg korából. Ennek a műnek a zenéje hogyan utal Holberg korára?
3: Itt tulajdonképpen ugye egy olyan korszaknak a megidézéséről van szó, amelyik a nagy baroknak az időszaka. Holberg tehát, akinek ugye az alakját a Svit megidézi, Bachnak, Händelnek és Rameau-nak a kortársa. Hozzáteszem, hogy ugye a Svit megírása 1884-ben egyébként évfordulóhoz kötődött, Holberg születésének bicentenáriumához. És a kérdésre válaszolva, Grieg nagyon izgalmas módon megidézi a francia Svitnek a műfaját, azt a műfaj tehát, amelyik, ahogy a neve is mutatja, kötődik a francia barokkhoz, ugye szokták a jellegzetes első tételéről a francia szviteket egyszerűen uvertűrnek is nevezni, de ennek a műfajnak a ható sugara ugye az messze túlmutatott Franciaországon, nevezetesek például Bachnak is az ebben a stílusban, illetve ebben a műfajban írt művei, akár billentyűs művek, akár zenekari művek, és érdekes, hogy ez a kettőség egyébként megjelenik Griegnél is, hiszen először zongorára írta meg a darabot, szóló hangszerre, ez lesz ugye a zenebeszédünknek a programján is bemutatva, de aztán egy évvel később, 1885-ben vonós zenekarra is átírta a darabot.
0: Péteri Lórántot hallották, ő lesz a szombati zenebeszédnek a műsorvezetője, és ahogyan hallottuk, a Holberg Svit eredeti változata a zongora változat, annak ellenére, hogy ma már sokkal többet játsszák a zenekari változatot. Mi is most ennek a zongora változatnak a prelúdiumát hallgatjuk meg, Ciprián Katsaris játszik.

Edvard Grieg Holberg szvittjének preludiumát hallottuk, Cyprian Katsaris játszott. Giuseppe Tartini A-dur Gordonka versenyének fináléja következik most. Mstislav Rostropovics a szólista és a Collegium Musicum Zürich játszik Paul Zacher vezetésével. És ez a Paul Zacher, ez ugyanaz a Paul Zacher, akit a bázeli kamarazenekar éléről ismerünk, hiszen ő alapította és vezette őket, és ő rendelt a zenekara számára egy sor híres 20. századi zeneszerzőtől műveket, többek között Bartók Béla is több alkalommal komponált nekik. És ha szabad egy kicsikét pletykálni a hajdani zeneakadémiai zenetörténet órákról, annak idején Kovács Sándor azt találta nekünk mondani, hogy ez a Paul Zacher egy közepes tehetségű karmester volt, aki feleségül vette a svájci vegyipart, és ebből tudta finanszírozni a saját első osztályú zenekarát, illetve az első osztályú zeneszerzőktől való megrendeléseket. Hát minden esetre a zenetörténet hálás lehet neki azért, hogy nem nyaralásokra költötte ezt a pénzt, hanem arra, hogy egy jó zenekara legyen, és fontos művek megszülessenek. Tartinitől nem ő rendelte a művet, hiszen ez a Gordonka verseny már nagyjából 100 éve készen volt, amikor Paul Zacher megszületett, de ő vezényel.

Giuseppe Tartini A-dur Gordonka versenyének harmadik tételét játszotta Mstislav Rostropovics és a Collegium Musicum Zürich, Paul Zacher volt a karmester. Alexander Borodin Igor hercegéből következik most két részlet, a polovec táncok. Mindig vita van erről, hogy polovec táncok vagy poloveci táncok helyesen. Arról szól igazából a vita, hogy mint népcsoportra gondolunk a polovecre, vagy mint tájegységre, és ez szerint van így vagy nincsen. A lényeg, hogy ennek a tánc sorozatnak a második és harmadik tételét játssza a Royal Philharmonicus zenekar, illetve az egyikben közreműködik a Beecham kórustársaság is, Tomás Beecham vezényel.

Alekszandr Borodyin Igor hercegéből a Polovec táncok második és harmadik tétele hangzott el, a Royal Philharmonikus Zenekart és a Bicsem kórustársaságot Tomasz Bicsem vezényelte. A Csillagásszá lett zeneszerző William Herschel D-dur szimfóniájából következik az első tétel, ez a 24 fennmaradt szimfóniából a 14-es, a London Mozart Players játszik, Matthias Bamert vezényel.

William Herschel 14-es D-dur szimfóniájának első tételét játszotta a London Mozart Players, Matthias Bamert vezényelt. Azt azért már egészen sokan tudják, hogy William Herschel, aki az Uranuszt felfedezte, csillagász volt, és zeneszerzőként, orgonistaként kezdte a pályafutását, de egyébként nagyon érdekes a családja is. Ha jól tudom, 7 élték meg testvérek a felnőtt kort, és ezek közül több is zenész volt. Hamburgi és hannoveri volt a család nagyobbik része, és volt például egy öccse, aki oboista volt, de ő is foglalkozott zeneszerzéssel. Nagy szerencsétlenségére ő otthon maradt a német nyelvterületen, és katonazenekarban játszott oboistaként, és ahányszor háború volt, már pedig az életében jó párszor volt, akkor viszont katonaként kellett szolgálnia. Egy csatában találták meg aztán holtan egy másik zenekari tag mellett, tehát hogy zenészként együtt mentek a háborúba, és együtt is haltak meg. És volt egy húga, ő volt a legkisebb testvér, Caroline vagy Caroline, aki a bátyja William után ment Angliába, mint szoprán énekesnő. Állítólag nagy sikerrel énekelte Handel messiásának a szoprán szólóját, de aztán őt is behúzta a csillagászat, és ő együtt kutakodtak a bátyjával, Williammel, és ő volt az első olyan női kutató, aki főállású fizetett kutatóként dolgozott, még a csillagászként is. Több mint 90 évet élt, és a bátyja halála után ő rendszerezte a kutatási eredményeket is. Felvételünk sajnos nincsen vele, hogy hogyan énekelt. Szergei Rachmaninov D-moll szvittjéből következik most a lentótétel, Gyenyis Matszujev zongorázik.

0: Rachmaninov tollából szólt a zongoraszó, a D-moll szvit második tételét játszott a Gyenyüsz Mácujev. Egy perc múlva lesz 5:30.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Régi zenei élmények Eszterhez attól a Zeneakadémiáig a Haydnaummal. Nyáresti kastélykoncertek, zeneakadémiai hangversenyek, ragyogó előadók és zenei gyöngyszemek várják idén is a régi zene szerelmeseit. Ne maradjon le és váltson jegyet most 20% elővételi kedvezménnyel. Részletek www.haydnaum.com.
2: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
3: Üdvözlöm Önöket újra, Uzsali Bencét hallják. Elérkeztünk a mai játékainkhoz. A szokásos módon most a nyereményjátékunk jön, utána a szavazós játék, és 17:30 pedig a tippjátékunk. Az elérhetőségeink 0630 30 30 160 az SMS számunk, és muzsikáló délután kukacradio.hu az e-mail címünk. Ide várjuk a megfejtéseket és azt, hogy melyik nyereményre pályáznak. Mondom a nyereményeinket. Június 13-án szombaton délelőtt 11 órakor a Régi Zene Akadémián lesz a matiné koncertek következő eseménye. Gulyás István zongora estje lesz, Chopin nocturnöket és Liszt műveket játszik, főleg a Zarándok évek című sorozatból, úgyhogy egy igazán kedves hangulatú, romantikus zongora est lesz ez. Inkább zongora délelőtt, mert hogy 11 órakor. És június 18-án jövő héten csütörtökön este 6-kor a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében Fejes Krisztina és Polgár Éva négykezes estje lesz. Hát itt is nagyon jó kis zenék vannak. Mozart két négykezes zongora szonátája is elhangzik, a C-dur és a D-dur, Fanny Mendelssohn négykezes darabjai és Félix Mendelssohn, illetve Gershwin művei. És akkor van még egy tárgynyereményünk is, Ávéd János, David Six és Tilo Weber a The Transparent Triptych című jazz CD-jét lehet megnyerni. A játék zenénk egy nagyon ismert mű, Rossini Tell Vilmos című operájának nyitánya. Néhány gondolat az operáról és a nyitányról. Az opera ősbemutatójára 1829. augusztus 3-án került sor a Párizsi Operaházban. Ez volt Rossini utolsó operája. A hossza, ami több mint 4 óra zene, és a különleges követelményei, például a nagyon-nagyon magas hangok miatt ritkán adják elő. Az opera nyitánya viszont világhírű, gyakran felcsendül filmekben, rajzfilmekben is. És a nyitány az opera motivumait idézi fel, 4 részből áll, egy bevezető dallam, békés hangulatban majd egy vihar, utána egy angol kürtereit pásztor dallam, és befejezésképpen a csatába vágtató lovaknak a dobogása, ez a nyitány csúcspontja. Magyarországon 1830-ban mutatta be a Fáji Hangművészeti Társaság, tessenek elképzelni, 29 augusztusában volt Párizsban az ősbemutató, és 30-ban ez a rettentő nehéz opera már elhangzott Magyarországon. Na de mi a kérdés? A kérdés pedig az, hogy melyik országban játszódik a Tell Vilmos című opera története. A nyitányt a Római Santa Cecilia Akadémia zenekara játsza, Myung-Wun Chung a karmester.

Rossini tervilmos nyitányát a Római Santa Cecilia Akadémia zenekarának előadásában hallottuk, Myung-Woon Chung volt a karmester. A kérdés pedig az volt, hogy milyen országban játszódik a tervilmos története. Nagyon-nagyon sokan játszottak velünk, és szinte mindenki tudta a helyes választ, hogy Svájcban. Ez egy svájci történet, bár a német Schillernek az eredetiéből készült a francia nyelvű libretto. Női nyerteseknek gratulálhatok, Szalóki Zsuzsannának, Király Erzsébetnek és Solymosi Klárának. Köszönjük szépen, hogy játszottak velünk, és játszanak a folytatásban is, mert következik a szavazós játékunk. Milyen aktualitásaink vannak a mai napon, június 11-én? 1864-ben ezen a napon született Richard Strauss. Hát az ő életművéből igazán sok mindent lehetne választani. Ha már egy ilyen születésnap és évforduló, a Baba Strauss-ra emlékezünk egy kicsikét, egy bölcsődalt hallgathatnánk meg Diana Damrau előadásában. Ez az első lehetőség. A másik évforduló egy halál évforduló. 1924-ben ezen a napon hunyt el Theodore Dubois, orgona művész és zeneszerző. Ő neki meglepően keveset játsszák a műveit, pedig egyébként hihetetlenül színes és érdekes műveket hagyott hátra. Többek között van neki egy In Paradisum című orgona műve. Az In Paradisum az a katolikus temetési szertartások végén szólal meg, és meglepően kevesen zenésítették meg. Ez egy látomás a mennyországból, hogy vigyenek téged a paradicsomba az angyalok, ott fogadjanak téged a vértanúk, fogadjon be téged az angyalok kórusa, és örök nyugalmad legyen. Na, szóval van neki egy ilyen In Paradisum című műve, a halála évfordulóján ezt hallgathatnánk meg. És van még egy halál évfordulónk, 25 évvel ezelőtt 2001-ben ezen a napon hunyt el Bordás György, Liszt-Ferenc díjas operaénekes, az Operaház posztumus örökös tagja. Vele egy Offenbach duettet találtam a Párizsi élet című műből, tehát a három lehetőség: Richard Strauss bölcsődala, Theodore Dubois In Paradisum című orgonaműve, vagy pedig Offenbach Párizsi életéből egy duett Bordás György közreműködésével. Írják meg nekünk, hogy melyiket szeretnék a három közül hallani, ameddig meghallgatjuk Leopold Mozart Parasztlakodalom című D-dur szimfóniájának az első tételét a Capella Savaria előadásában Németh Pál vezetésével. 3 percük van szavazni.

Leopold Mozart Parasztlakodalom című szimfóniájának első tételét játszotta a Capella Savaria Németh Pál vezetésével. Azt írja egyik hallgatónk, hogy ez nem csak szánalmatos, de egyben groteszk és rémületkeltő is. Szerintem alaposan be lehetett szeszelve a mester, amikor ezt komponálta. Hát valóban egy kicsikét ilyen lövöldözős parasztlakodalom azért ritkaság, de egyébként az az érdekes, hogy bármennyire is a Salzburgi Dom zenésze volt Leopold Mozart, nem nagyon maradtak fent ilyen úgymond komoly művei, inkább ilyen játékos vagy ilyen karakterdarabjai. Na és mi lett a szavazás eredménye? Egy szavazattal nyert a Dubois mű, az In Paradisum című orgonadarab, Alföldi Borús Csilla előadásában halljuk.

Talán a hallgatók is egyetértenek velem abban, hogy érdemes lenne több Dubois művet hallgatni. Théodore Dubois In Paradisum című orgona darabját Alföldi Boruss Csilla előadásában hallottuk. Veracinivel folytatjuk, a B-dur suite harmadik tételét játssza a kölni Musica Antiqua, Reinhard Goebel, a karmester.

0: Francesco Maria Veracini harmadik B-dur szvittjének harmadik tételét játszotta a kölni Musica Antiqua, hangversenymester Reinhard Göbel volt. Most hamarosan hírek következnek, a hírek után pedig folytatjuk a zenehallgatást. Lesz majd Bach zene, Folkman, Puccini, Csirri, és természetesen 17:30-kor lesz majd tippjátékunk is. Egy ismeretlen művet kell majd kitalálni, maradjanak velünk addig is. Pontosan 5 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Emlékeztetett, a konstrukciót még 2019-ben vezette be az előző kormány. Az államilag támogatott, legfeljebb 11 millió forintos szabad felhasználású személyi kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezren vették igénybe. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem született meg a vállalt gyermek. Így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A büdzsé felülvizsgálata június végéig zajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Több mint 170 millió forintot kapott távozásakor Matolcsi György volt jegybankelnök a Magyar Nemzeti Banktól, értesült a 24.hu. A hírportál közérdekű adatigényléssel megtudta, hogy az összeg egy része a munkavállalási tilalom ellentételezése, nagyobb része pedig szabadságmegváltás volt. A jegybank belső vizsgálatot indított az ügyben. Mától nem kell kifüggeszteni a nemzeti hitvallást a közintézményekben, hangzott el ugyancsak a kormány szóvivői tájékoztatón. Az intézményvezetők feladata lesz eltávolítani ezeket a dokumentumokat. A kormány szóvivők beszámoltak arról is, hogy benyújtották a jogállamisági és korrupció ellenes törvénycsomagot, amivel óriási lépést tesznek afelé, hogy teljesítsék az uniós források feltételeit. Hangsúlyozták, a migráció, Ukrajna vagy a gender kérdések nem szerepelnek a feltételek között, és a tárgyalásokon sem kerültek szóba. A kórházak hűtési és légtechnikai állapotáról készült felmérést ismertette Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Eszerint a betegellátás biztonsága szempontjából kritikus területek csak kevesebb, mint felébe van megfelelő hűtés. A kormány 3,6 milliárd forintot különített el a helyzet gyors javítására. A kulturális intézmények átvilágítását és új etikai szervezet létrehozását szorgalmazza a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin közösségi oldalán azt írta, a kulturális intézményekből folyamatosan érkeznek a jelzések a vezetők hatalmi visszaéléseiről. Egy olyan szervezet megalakítását kezdeményezik, amely érdemben képes kivizsgálni a hatalmi visszaéléseket és etikai eljárásokat kezdeményezhet. Könyvbemutatókkal, író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal, beszélgetésekkel, zenével és gyermekkönyvekkel, báb előadással várja az érdeklődőket a 97. ünnepi könyvhét és a 25. gyermekkönyv fesztivál a Vörösmarty téren és a Vigadó téren Budapesten. A vasárnapig tartó fővárosi rendezvény mellett több nagyvárosban is az irodalomról, az olvasás szeretetéről szólnak a következő napok. Holnap sok napsütésre számíthatunk. Inkább keleten lehet zápor, zivatar, a szél sok felé megerősödik. Éjszaka 8-15, holnap napközben 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, a pontos idő 17 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Te Teltházas kamarakoncertek után itt az új Variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a Variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
4: A fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27 évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Június 8-ától a bérletek mellett a jegyek is elérhetők.
3: Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az mrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután, a Bart után, a Bartók Rádióban.

Johann Sebastian Bach első C-dur zenekari szvittjének overtűrjét az Ensemble Masque játszotta Olivier Fortin vezetésével. A Zeneakadémia első zeneszerzés tanára Robert Folkman intermezzója következik, Prunyi Ilona zongorázik.

Robert Folkman intermezzóját Perugni Ilona zongora játékában hallottuk. Puccini bohém életének második felvonásával folytatjuk, Musetta keringőjét hallgatjuk meg, René Fleming énekel, a londoni filharmonikus zenekart Charles Mackerras vezényli.

Muzetta keringője szólt Giacomo Puccini bohém életének második felvonásából René Fleming és a londoni filharmonikus zenekar előadásában Charles McCarrass vezényelt. Még egy A-dur Gordonka versenytétel következik, most Giovanni Battista Cirri a zeneszerző. Ez a mű harmadik és egyben utolsó tétele, Tempo di Minuetto, Máté Balázs a szólista, az Aura Musicale hangversenymestere Paulik László.

Giovanni Battista Cirri Ádúr Gordonka versenyének harmadik befejező tételét hallottuk, Máté Balázs és az Aura Muzikale előadásában Paulik László volt a koncertmester. Kiállításra és Ódon kastélyba látogatunk, Muszorszky egy kiállítás képei című sorozatából halljuk az Ódon kastély című tételt, a sokkal gyakrabban játszott zenekari változatban, ami Maurice Ravel munkája, a berlini filharmonikusokat Carlo Maria Giulini vezényli.

0: Muszorszky egy kiállítás képei című művéből szólt az Ódon kastély című tétel, Maurice Ravel hangszerelésében a berlini filharmonikusokat Carlo Maria Giulini vezényelte. Egy perc múlva lesz 17:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: És ha 17:30, akkor tippjáték. Most is egy kevesebbet játszott zenemű részletébe hallgatunk bele, és az a kérdés, hogy ki írhatta a zenét, vagy mikor születhetett, egyáltalán milyen jellegű mű, bármilyen információ jó lehet. A szokásos elérhetőségeinken várjuk a hozzászólásokat, 0630 30 30 160 az SMS számunk, és muzsikálódélután@radio.hu az e-mail címünk. Szóljon a zene!

Eddig szólt a részlet a műből. Viszonylag bátortalanul tippeltek most a hallgatók, annál nagyobb pontossággal. A legjobban az a tipp tetszett, hogy ez egy olyan zeneszerző, aki a 19. században született, de ezt a művét már a 20. században írta, és mint ilyen ez teli találat. Voltak persze olyanok is, akik ismerték a művet, vagy eltalálták a konkrét szerzőt, de a késő romantikusokra, például Brucknerre is érkezett tipp. A zeneszerző Dohnányi Ernő volt, ez a második szimfóniája, ami 1943-44-ben kezdődött a megírása a műnek, és aztán utána már az emigrációban az 50-es években fejezte be. Hát, hogyha alcímet kellene adni ennek a műnek, akkor én azt adnám neki, hogy Szerelem háború idején, és hát való igaz, hogy ebben a szimfóniában azért eléggé benne van már az érkező vörös hadsereg és a menni vagy nem menni gondolata. Köszönöm szépen mindenkinek, aki tippelt, tippeljenek máskor is bátran. Híres mű következik most, Handel Messiásából egy kórustétel, Worth is the Lamb, a Clare College énekkara és a Freiburgi barokk zenekar előadásában halljuk a tételt, René Jakobs vezényel.

Handel messiásának záró kórusa szólt, a Clare College énekkara és a Freiburgi barokkzenekar játszott René Jakob szezényelt. Bizonyára önöknek is föltűnt, hogy mennyire fontos eleme ennek a záró kórusnak a trombita és az üsdob. Ennek ellenére Handel nagyon nagy improvizatőr volt, és ez a hangszerelésében is játszik. 56 tételből áll a messiás, az első 42 az úgy telik el, hogy az üsdob hallgat, és a 42. tételben a Halleluja kórusban eszébe jutott Handelnek, hogy mi volna, hogyha üsdob is szerepelne ebben a műben, hát akkor már, ha bejött ezért a 42. tételre, akkor maradjon itt az 56-ra is. Most egy híres Schubert dal következik, a Szerenád Liszt Ferenc zongora átiratában, Marian Batashvili zongorázik.

Franz Schubert szerenádját Liszt Ferenc átiratában hallottuk, Marian Batashvili zongorázott. Antonin Dvorzsák Ádúr amerikai szvittjének második tételével fejezzük be a mai muzsikáló délutánt, az Atalantai Szimfonikus Zenekart Natali Stutzmann vezényli.

0: Antonin Dvorák Ádúr amerikai szvittjének második tételét hallottuk, az Atalantai Szimfonikus Zenekar játszott, Natali Stutzmann volt a karmester. Ezzel véget ért mára a muzsikáló délután. Kollégáim Csík Gabriella zenei szerkesztő és Szabó Péter hangmérnök nevében is köszönöm figyelmüket. További szép estét kíván a műsorvezető Uzsali Bence.
1: Műsorajánló. Ma este Fassang László és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. Orgonára és nagyzenekarra írt alkotások, fenséges és csillogó hangzásukkal lenyűgöző zenék csendülnek fel. A karmester Madaras Gergely. Francis Poulenc, Samuel Barber, Richard Strauss, Liszt és Marcel Dupré művei. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Az Arckép eheti vendége Rubin Márta, zongoraművész.
2: Az életem az nagyon változatos volt, és igazából semmit nem változtatnék meg benne, semmit. Mindaz, ami történt, az hozzájárult ahhoz, aki ma vagyok, és én egy boldog, elégedett ember vagyok.
1: Arckép. Alkotó emberek portréja. Rubin Márta. Pénteken 19 órakor. A Bartók Rádióban.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Baló István, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra. Új zenei újság. A klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor szerkesztő vagyok. Parsifal, Bach 7, Macbeth, zongora négykezes hangverseny, ezek mai főbb témáink. De kezdjük moll hangnemben. A moll árnyalatai ezzel a címmel tartott 5. és 6. a Zeneakadémián hangversenyt a Budapesti Fesztivál Zenekar vonós együttese. A műsor keltette fel a figyelmemet. Már rögtön az első szám. Philipp Emanuel Bach. Bach Manó, ahogy egykor a 20. század hajnalán hívták, ha nagy ritkán kivételesen beszéltek róla. A század vége felé már sűrűbben emlegették, a historikus előadásmód térhódításával őt is felfedezte a hálátlan utókor. Ám zenekari szimfóniáival mindmáig kevésszer találkozhatott nálunk a koncertlátogató. Bizarr zene. Ezt mondták művészetéről még életében. Nem rosszolóan, akkoriban ez kifejezetten elismerőnek hangzott. Nem szokványos, érdekes, valami ilyesmit jelentett. És a mai hallgató számára is az. Teli van váratlan fordulatokkal, elképesztő harmóniaváltásokkal, hirtelen nekiíramodásokkal és megtorpanásokkal. Mint egy szenvedély fűtötte szónoklat. Most legalábbis pontosan ilyen volt a fesztiválzenekar vonósainak előadásában, vagyis nagyon hatásos. Mindez az együttest ezúttal koncertmesteri pult mellől vezérlő Daniel Bard remek időérzékét és persze a vonósok virtuozitását dicséri. Mendelssohn d-moll hegedű versenye következett ezután. Fiatalkori darab, soha nem lesz annyira népszerű, mint az e-moll. Viszont tanulságos volt éppen Philipp Emanuel után hallgatni. Az közhely, hogy Mendelssohn Mozartot tartotta példaképének legalábbis pályája elején. Mellé tehetjük a másodszülött Bach fiút is. Nyilvánvaló, hogy a 10 éves Félix jól ismerte zenéjét, és az hatott rá. Kádár István, aki egyébként 92 óta a zenekar muzsikusa volt, a szólista. Kifogástalan, ihletett teljesítményét méltán jutalmazta ráadást követelő nagy tapsal a publikum.

Szünet után Mozarttal kezdődött a sor, hogy ő sem maradjon ki a Mendelssohn fantáziájára oly jótékony hatást gyakorló mesterek közül. A C-moll adagio és fuga után a muzsikusok nem hagytak időt a tapsra, azonnal belekezdtek Sosztakovics ugyancsak C-moll hangnemű kamaraszimfóniájába. Tartok tőle, sokan fel sem úcsúttak, hogy már rég nem a nagy klasszikus mester zenéje szól. Ravasz trükköt találtak ki a műsor megálmodói, de bevált. Mert bizony Sosztakovicsot illik ma már úgy hallgatni, mint a múlt egy nagy klasszikusát. Döbbenetes a 8. vonós négyesnek ez a változata. Sosztakovics személyes névjegy témájával, a DSCH-val kezdődik, ezt nagyjából a Sztálin halála utáni 10. szimfónia óta számos művében használta, mint egy mottónak vagy alapmotívumnak a zeneszerző, és ez aztán újból és újból visszatér. A 2. tétel elképesztően vadzene, benne azzal a zsidó melódiával, amely már az Émol trióban is megjelent, mint az embertelenség áldozatainak keserű siratója. Aztán következik egy haláltánc keringő, majd a dresdai bombázások német, igen, igen, jól hallották, német, az egykori ellenség áldozatai sirató, zúgó repülők és hulló bombák hangjait megjelenítő 4., végül az elsőre rímelő zárótétel. Félelmetes mű, és nem tévesztette el hatását.

0: Június 5 Parsifal, nem először a Wagner napokon. Én emlékszem, a legelső ilyen Wagner sorozatban volt egy fantasztikus rendezés, két magyar hölgynek a rendezése. Attól nagyon oda voltam, de hát most nem ez kerül színre, hanem Birgit Kaltnya-Vönig rendezése. Hát kezdem ezzel. Bóka Gábornak mi volt a véleménye erről?
1: Mielőtt a véleményemre térnék, talán érdemes megemlíteni, hogy az a bizonyos 2006-os rendezés, Parditka Magdolna és Szemerédi Alexandra rendezése, összesen 4 évben szerepelt műsoron, 2006-ot követően még 9-ben, 13-ban és utoljára 17-ben. Mindig nagy hatással volt, azt gondolom, a nézőkre, de hát azt is lehetett érzékelni, hogy bizonyos szempontból kopik, mint ahogy minden színpadi produkció. Nyilván nem olyan mértékű volt az erodáció, mint egy olyan színpadi produkció esetében, egy operaházi rendezés esetében mondjuk, amit évente 15-ször eljátszanak, eleve Parsifalnál ez elképzelhetetlen, de nem volt ugyanolyan hatással 2017-ben, mint 2006-ban, és azóta is eltelt 9 év. Másik szempontot is idehoznék, mielőtt a mostani konkrét értékelésre rátérnék. Valamikor 3 évvel ezelőtt egy hosszabb írásban azt kellett, hogy mondjam a Wagner napok egész történetéről, hogy az utolsó 5-6-7-8, nem tudom pontosan megmondani, hogy hány év, művészi szempontból bizonyos értelemben stagnálás, mert nem kerülnek színre új színpadi változatok, új rendezések, mondjuk ki. Az összes standard Wagner művet színpadra állították, 2018-ban még egy új változatot is csináltak a Tristán és Izoldából, eddig az volt az egyetlen, ami 2 változatban is látható volt, és azóta nem volt semmi újdonság. Örültünk egy darabig, hogy egyáltalán visszajött a fesztivál, egy

0: egyáltalán megmaradt a fesztivál, de hát hogyha megmaradt, és úgy tűnik, hogy megerősödve szeretett volna megmaradni, akkor hozni kellett valami újat, és ez az új most következett el. 2018 után most 2026-ban beszélhetünk újra arról, hogy új színpadi produkciót láthattunk, és mivel 20 éves a fesztivál, és annak idején a Parsifállal indult, akkor csak 2 darab Parsifál előadás volt, semmi más 2006-ban, logikusnak tűnt, hogy egy új Parsifál kerüljön színre. Bár ahogy az interjúkat olvastam egyébként Fischer Ádámmal meg másokkal, eredetileg ez nem tűnt magától értetődőnek, tehát egyeztetési nehézségekkel is indokolták, hogy nem az a régi Parsifál volt most látható, de Parditka Magdolna és Szemeredi Alexandra idén-nyáron Bayreuthban dolgoznak, 20 év után ugye ez is elkövetkezett, és majd arról nyár végén, ha minden igaz, fogunk is tudni beszélni. De akár így, akár úgy, szerintem ez egy fontos lépés volt. Hogy előrelépés volt, vagy hátralépés volt, az már megint egy más kérdés. Birgit Kajta-Vönig még komolyabban vette a koncerttermi körülményeket, mint annak idején a két magyar rendező tette. Olyan értelemben, hogy ezúttal a színpadon volt a zenekar, a játéktér pedig a zenekar előtt egy, hogy mondja, műpás léptékben széles, de úgy egyébként a színpadi léptékhez képest keskeny sávban játszódott. Komolyan vette olyan értelemben a rendezői munkát, hogy nem csak kiálltak és énekeltek, hanem valóban interakciók voltak láthatók, a színpadi cselekvések végig gondoltan be voltak állítva, a szereplők közötti interakciók ki voltak találva, és ezek meg is történtek. Természetesen egy a rendezői színházhoz szokott néző számára ez lehetett kevés, ami történt a színpadon, de a darab megértéséhez és a darab lebonyolításához azt gondolom, hogy ez elég volt, és hogyha olvastuk Fischer Ádámnak a memoár kötetét, vagy más megnyilvánulásait, akkor tudhatjuk, hogy mindig is egy ilyesmi irány volt az, amit ő elképzelt, és nem is mindig tartotta egészen jónak, hogy az időközben más darabokra meghívott rendezők inkább a rendezői színház felé tolták ezeknek a produkcióknak az irányvonalát.
1: Én emlékszem az első Parsifál előadásra, fantasztikusak voltak azok a jelenetek, amikor fölfelé vonultak például, és az egész teret, az egész színházat benépesítették, tulajdonképpen fölvonultak az emeletre, hátulról, a nézőtérről. Ez most mi volt? Volt ilyen?
0: Most is voltak vonulások, ki volt használva lényegében az összes emelete a térnek. Például most Parsifál a harmadik felvonás záróképében, most nem is tudom fejből, hogy a második vagy a harmadik, talán inkább a második emeleten jelent meg a dárdával. A kórus most kevesebbet vonult, de mindig magaslaton jelent meg, mondjuk például egy vászon mögött egyszer csak hirtelen láthatóvá vált, és hát jegyezzük meg, hogy nagyon jól ki volt használva a kettős kórusnak a lehetősége, ugyanis a rádió énekkara a nemzeti énekkarral felelgetett, mind a két énekkar kiváló saját legjobb formáját hozta, ami ugye tudjuk, hogy nem csekéség, és megint volt gyermekkar, ami azt gondolom, hogy nagyon sokunk számára a régi előadásnak, a régi produkciónak a csúcspontját jelentette az első felvonás úrvacsora jelenetében, most is megszólalt, és most is gyönyörűen a Magyar Rádió gyermekkórusa jó voltából.
1: Szereplők.
0: Talán természetes, hogy 20 év alatt teljesen kicserélődik egy szereplőgárda. Böngésztem, hogy van-e olyan szereplő, aki akkor is jelen volt. Én egyetlen egy név van, aki lehet, hogy jelen volt, akkor nem vagyok biztos benne, ez a harmadik apródot éneklő Medgyesi Zoltán, hogy akkoriban az operaházi előadásokon énekelte ezt a szerepet, az biztos, hogy a műpában is ő volt-e, ezt nem sikerült megnéznem, ennek utána járnom, de a főszereplők között nem volt azonosság. Azonban van abban kontinuitás, hogy most is a nemzetközi élvonal legjobbjai jöttek el hozzánk. Vannak, akiket már hallhattunk a Wagner napokon, vannak, akiket még nem, vannak, akiket talán még kevésbé ismerünk ugye egyáltalán külföldről is, de azt hiszem, hogy mindannyian nem csak, hogy nagyon jól helytálltak, de hát itt magasabb rendű megközelítésben is mondhatjuk, hogy ez egy kiváló szereposztás volt. A Parsifált éneklő Magnus Vigiliust ismerjük már. Tavaly nagyon kínos helyzetbe kerültem saját magam az ő Stolzingi Walter alakítását értékelve, mert élőben sokkal jobban tetszett, mint aztán felvételről visszahallgatva, és ez már az Új Zenei Újság akkori adását visszahallgatva is feltűnt, hogy miközben nagyon szép dolgokat mondtam róla, az a részlet, amiben ő énekelt és ami be lett játszva, egyáltalán nem volt olyan jó, mint amire én az élő előadás alapján emlékeztem.
1: Rengetegszer előfordul ez velem is.
0: Így van, most igyekeztem sokkal jobban odafigyelni, tegyük hozzá, hogy Parsifal szerepe rövidebb és talán kevésbé is kényes énekelni való, de azért a második felvonásban nagyon ott kell lenni hangban és koncentrációban, és azt gondolom, hogy Magnus Vigilius ezúttal talán most nagyobb magabiztossággal jelentem ki, hogy nagyon is ott volt, és mind hangban, mind színészi jelenlétben koncentrált, és bizonyos pillanatokban nagyon is átélt produkciót nyújtott. Azt gondolom, hogy egy olyan hangról beszélünk, ami a könnyebb Wagner tenor szólamokban abszolút helyén való, hogy aztán el tud-e mozdulni a legnehezebbek felé, ez még azt gondolom, hogy egy kicsit a jövő útja. Mellette Till Favejc énekelte Gurnemanzot, kisebb szerepekben hallottuk már őt, hogyha jól emlékszem, de hát Gurnemanz egy más kategória, és hát éppen Gurnemanz szerepe az, amiben akár a Wagner napokon, akár korábban az Operaházban nagyon el voltunk kényeztetve itt Budapesten, és hát ez a kiváló belga énekes felvette a versenyt ezekkel a nyomasztóan nagy budapesti emlékekkel. A harmadik nagyon fontos szereplő Kundry volt Anya Campe megformálásában, akitől hallottam az elmúlt időszakban változó színvonalú szerepléseket, nem mindenben tetszett egyformán, itt most azonban éppen az a kényes probléma a magas regiszternek az esetleges elhasználódása nem jelentkezett annyira élesen, hiszen Kundry valahol a mezzoszoprán és a szoprán között foglal helyet, ami ugye a hangterjedelmet illeti, úgyhogy ilyen vonatkozásban sem volt rá panasz, és azt gondolom, hogy ami a színészi játéknak az átéltségét, koncentráltságát, hogy önmagamat ismételjem, illeti, őtőle kaptuk a legtöbbet. Ez egy nagyon-nagyon erősen megformált alakítás volt. Wolfgang Koch volt Amfortas, egy tömbből kifaragott alakítást láttunk és hallottunk, hogyha szabad ezekkel a szavakkal élnem. Nem úgy formálta meg a rendező és ő közösen Amfortast, hogy könnyű legyen vele együtt érezni, mert nem egy jóvágású, nem egy szimpatikus embert láttunk a színpadon, aki szenved, hanem egy nagyon elhanyagolt, hogy is mondjam, a szenvedésébe belerokkanó embert láttunk. Nehéz volt vele azonosulni, de annál inkább nagy teljesítmény, hogy a végére tudtunk, és úgy tudott megszólalni, hogy ezt az azonosulást elérje. Johann Schmeckenbecher volt Klingzor, azt hiszem, hogy ennek a szerepnek minden buktatóját, részint hangit, részint megformálásbelit nagyszerűen győzte le. Az utóbbiak alatt azt értem, hogy tulajdonképpen ez egy rövid szólam, amikor nagyon gyorsan kell nagyon sok információt átadni, és nagyon lehengerlően, és ez ezúttal teljesen megvalósult. Titurel szerepe kapcsán nagyon gyakran merül fel a kérdés, hogy megrendült idős emberként, vagy pedig valamiféle misztikus jelenségként jelenjene meg. Ezúttal mind hangban, mind személyiségben az előző volt Kurt Riedl megformálásában. Hangban azt hiszem, hogy nem nagyon volt választási lehetőség, a hangi állapot olyan, amilyen, viszont az, hogy a rendező nagyon érzékenyen ehhez igazította a színpadi megjelenést, ugyanis megjelent a grállovagok között egyként Titurel, ami azt gondolom önmagában egy újszerű ötlet volt, legalábbis ami a pesti előadás történetet illeti, szóval azt gondolom, hogy itt nem a gombhoz varták a kabátot, hanem éppen fordítva, ahogy azt kell. És nagy kérdés volt természetesen a rádiózenekar és Fischer Ádám produkciója. Nem az volt nagy kérdés, hogy jó lesz-e, mert ebben az előző évek alapján lehetett reménykedni. Az volt nagy kérdés, hogy teljesen újra tanulják-e a darabot, vagy pedig a korábbi betanulások erényeit fogják most felmelegíteni. Nekem az az érzésem, hogy újra tanulták. Nagyon más volt most ez a Parsifal, tempó tekintetében gyorsabbnak éreztem, nem mértem, nem tudom, hogy ténylegesen gyorsabb volt-e, de ezt a benyomást keltette, frissebb szemlélettel, a hagyományoktól jobban elszakadva, de a színpadi akciókhoz mindig nagyszerűen alkalmazkodva, és hát a rádiózenekar pedig a legjobb formájában játszva, szóval ilyen volt Fischer Ádámnak a megformálása ezúttal.

0: 1-től 7-ig tartott a budapesti Bach hét. Kamp Salamonnal Várgedő Anna beszélgetett a részletekről.
1: A sorozat minden eseménye egy-egy hangszert vagy előadói apparátust állít a középpontba. Mi az erőnye ennek a koncepciónak?
2: Kezdettől fogva az volt az elképzelésünk, hogy a Bach hétre azért van szükség, hogy az évek során a teljes életmű megszólaljon, és így minden egyes Bach hétet orgonaesttel szoktunk kezdeni. Ezek nagyon jól beváltak. Részint a szervezésben is az, hogy van orgonaest, csemballóest, hegedűest, kamarazeneest, csellóest, és állandó jelleggel az egész rendezvényünk mindig kantáta esttel zárul. A kantáta estet azért tartottuk fontosnak, mert a Bachi életműben a második lipcsei évfolyam az egy korál kantáta évfolyam, ez körülbelül 40 kantátát tartalmaz, és ezekben kiemelkedően fontos szerepe van a kórusnak. Tehát kézenfekvő volt, hogy a Lutherániával ezt a sorozatot elkezdjük, és idén fogjuk befejezni pontosan ezzel a két kantátával, a 180-assal és a 192-es kantátával, és így módon elhangzott az évek során a teljes második lipcsei évfolyam. De itt talán megemlíthetem azt is, hogy kezdettől fogva az volt a vállalkozásom, hogy a Deák téren, mégpedig istentiszteleti keretben szólaljon meg az összes Bach egyházi kantáta, és éppen az idei esztendő az, amikor ennek a sorozatnak a végére értünk. Ezt én nagyon fontos és kiemelkedő dolognak tartom, hiszen nem hangversenyteremi környezetben, kiragadva a műveket eredeti helyükről, hanem éppen a vasárnapi istentiszteleten, ahová a mester ezeket szánta és írta, és mégpedig az egyházi esztendő sorrendjében meghatározott vasárnapokra. Így igyekeztünk mi is ezt a teljes életművet, amely az egyházi kantátákat öleli fel bemutatni.
1: Említette, hogy az évek folyamán a teljes Bach életművet tervezik előadni. Hol tartanak most ebben?
2: Pontos felmérésem nincsen, időnként össze szoktam írni az orgona műveket, vagy a csemballó műveket, hiszen arra kérem többnyire ilyenkor a szólistákat, hogy lehetőség szerint olyan művek hangozzanak el, amelyek még nem szólaltak meg. Persze ezt nem vesszük szigorúan, természetesen figyelembe vesszük a szólistának a elképzeléseit is, de azért erre is szoktunk figyelni, hogy lehetőség szerint olyan művek is szólaljanak meg, amelyek még nem kerültek előadásra.
1: Az orgona természetes közege a templom, de hogy működik ebben a térben a csemballó?
2: Csemballó kitűnően működik. Az első alkalommal, mikor Dobozi Borbálát felkértem, ugyanezt a kérdést tette föl. Na jó, jó, de hogy szólott a csemballó? Az a tapasztalatunk most már az évek során, hogy nagyon szépen szól, nagyon szépen. A templom akusztikája nagyban segít, és így a csemballó is kitűnően élvezhető.
1: Mit mond, vagy mit ad a kantáta annak a kortárs hallgatónak, aki nem a hit felől közelíti meg Bach zenéjének hallgatását?
2: Egyáltalán a Bachi zene oly mértékben reprezentatív, és olyan mértékben ünnepélyes zene, hogy aki csak az esztétikumát érti, az is rendkívüli gazdagsággal találkozik. Aki azonban elmélyültebben és komolyabban foglalkozik vele, és igyekszik megérteni a Bachi mondani valót, olyan erőtérbe kerül, amilyenhez fogható, az én véleményem szerint nincsen. Itt ugyanis a legmagasabb szinten van együtt az Isten igéje és a zenei minőség. És ez olyan védelmet és olyan szellemi erőt ad annak, aki ezt komolyan veszi, és az életében is egy iránytűt ad a számára, hogy milyen irányba kell az életet vezetni ahhoz, hogy az minőségi legyen, és hogy a Bachi gondolkodás szellemében fogalmazzak, az örök életre vezessen.
0: A 180-as kantáta nyitótételét egy régebbi felvételről idézzük. Ezen a felvételen Sigiszláv Kölyken vezényel.

0: Szombaton és hétfőn volt két előadás, illetve főpróba és előadás a Macbethről. László Ferenc rögtön megkérdezem, melyiket látta?
1: Mind a kettőt szerencsém volt megtekinteni az Operaházban. Ez Anna Netrebko két budapesti vendég fellépése volt. Anna Netrebkója, aki már sokszor föllépett Budapesten, vagy legalábbis számos alkalommal föllépett Budapesten.
0: Nagy kedvenc nálunk.
1: Nagy kedvenc, mint ahogy a világ számos más pontján is, bárhol éppenséggel fölléphet. De ugyanakkor ez abból a szempontból mindenképpen egy elsőség volt ez a mostani alkalom, hogy operaházi szerepben, előadásban most először volt szerencsénk hozzá Budapesten, és ez rögtön két egészen egyértelmű evidenciának a leolvasásához hozzásegített engem. Egy olyan vendégszereplés kapcsán, amelyel vonatkozólag azt hiszem sok újdonságot a hallgatóknak nem tudok elmondani, mert szerintem mikor hallgatják ezt a műsort, a Újzenei Újság közönsége már tudja, hogy hatalmas siker volt Anna Netrebkónak ez a vendégszereplése. Most a két evidencia, amelyről szólni szeretnék, az első az, hogy mennyivel más, hogyha opera előadás zajlik a színpadon, ha színpadi előadásként látjuk az operát, mert bár sokszor hajlamosak vagyunk rezignáltan, a legtöbbször rendezések miatt azt gondolni, hogy a koncertszerű szinte még jobb is. És magam is ismerek olyan opera bolondokat, akik évtizedek óta csak lemezeket hallgatnak, és azt gondolják, hogy az opera művészet, mint olyan, az auditív módon megképződik. De nem, az operának nem járulékos eleme a színpad, és Anna Netrebkónak ez a vendégfellépése, ez a két vendégfellépése hihetetlen erővel bizonyította, hogy az ő művészetéből is csak nagyon keveset tudunk, pontosabban csak egy részt tudunk észlelni akkor, ha nem látjuk mellé a színpadi játékot, különösen azért, mert Anna Netrebko esetében egy igazi nagy színpadi tehetséggel bőven megáldott operaművészhez van szerencsénk.
0: Én is hajlok arra, hogy már jobban szeressem a koncertszerű előadásokat, annyira bosszantanak a teljesen félreértelmezett rendezések, és érdemes itt egy picit rögtön a rendezésnél megállni, mert ez a rendezés bizonyos vitákat provokál, át, legalábbis az én ismeretségi körömbe, de alapvetően az ott az érzésem, hogy ez nem bosszant. Hát vannak benne furcsa dolgok, de őrültségek nem, és amúgy meg, amit mondtál a színpadi jelenlétről Netrebkóval kapcsolatban, az a teljesen egyetértek. Én ugyan láttam egy párszor Bécsben őt, tehát színpadon nem először látom, de teljesen nyilvánvaló, hogy elképesztő színpadi jelenség is. Én egyébként a hétfői előadást láttam.
1: Így van, azt hiszem a két előadásnak az összehasonlítására is talán még tudok majd egy-két mondatot kanyarítani, de hozzátenném azt is, hogy van egy másik nagyon fontos mozzanat, aminek a megtapasztalásához hozzásegíthetett bennünket ez a szombati, illetve hétfői este, és ez pedig az, hogy egy társulatnak milyen sokat jelent, hogyha beáll egy előadásba egy Anna Netrebko léptékű művész, ugye megtapasztalhattuk, hogy egész egyszerűen Anna Netrebko körül egy picit forróbb lesz a levegő, egy picit mindenkiből jobbat kapunk, mint máskor, és ebben nyilvánvalóan része van annak is, hogy egész egyszerűen az opera, mint minden előadó művészet, versengés alapú. Vagyis mindenki egy kicsit meg akarja mutatni, hogy én is tudok ilyet. És ez nagyon szerencsésen alakult úgy szombaton, mint hétfőn. De hogyha már említetted a rendezést, Matthew Wilde-nak egy ideje már az Operaházban megtekinthető Macbeth rendezését, akkor erről elmondanám az én magam véleményét, hogy miközben nyilvánvalóan ez egy modern rendezés. Ugyanakkor teljességgel összevág a Macbeth történettel, valójában amik hökkentőek benne, azok igazából a Macbeth történetben is hökkentőek, tehát hogyha mondjuk elszörnyednénk azon, hogy hogy néznek ki a boszorkányok, akkor furcsa módon ugye olvashatjuk is a szövegben, hogy hát ezek olyan nők, akiknek szakáluk van. Tehát, hogy az, hogy ez egész ennyire abszurd, ennyire kifordult, az részben Verdihez, részben Piavéhoz, részben magához természetesen Shakespearehez vezethető vissza. Na de Anna Netrebko a főszereplő, mert vele ebben az alakításban még nem találkoztunk Budapesten, és ez egy hihetetlen élmény volt. Egyrészt az a különbség, hogy szombaton, amikor úgymond főpróbaként játszotta a Lady szerepét, akkor egy picit csak befelé figyelt. Arra figyelt, hogy mi történik a színpadon, és ez hihetetlen koncentrációt teremtett az alakításában. Hétfőn egy kicsit már felszabadultabb volt, és akkor, ha szabad így mondanom, az ő drága közönségével is élénkebb kapcsolatot tartott, amikben voltak mondjuk így kiki tekintések a közönség felé. Ez két külön út, vagy pontosabban két egymással nem teljesen egybevágó megoldás, de mind a két alkalommal egészen zseniális volt az, amit Anna Netrebko csinál. És itt már az alakításról kell beszélni, a lídiről, akit pusztán azért, mert lídinek hívnak, hogy hajlamosak vagyunk arisztokratikus jelenségként elképzelni. De ez korán sem feltétlenül van így. Anna Netrebko esetében például nem. Ez a nő, ez a lídi, ez közönséges hatalomvágyó hölgy, aki, ha szabad így fogalmaznom, nem csak derékig létezik. Anna Netrebko lédie derék alatt is létezik, hihetetlen érzéki jelenség, annak bizonyos szempontból még a közönségességével is. Ebbe természetesen belefér az, hogy tud elegáns is lenni. Ugyanakkor folyamatosan vannak pillanat, amikor jelzi, hogy ezek szerepszerűen vannak a lédinek meg. Az alap természete az egy ennél nyersebb, naturálisabb, földközelibb, bizonyos szempontból, ha szabad így mondanom, szagosabb jelenség. És ezt Anna Netrebko egészen páratlanul megformálta, úgy a színpadi jelenlétében, mint vokálisan, mert hogy arról még nem beszéltünk, hogy Anna Netrebko énekel. Anna Netrebko, most már nem tudom pontosan megmondani, hogy mikor is kezdte a pályafutását, ezt most hamarjában elfelejtettem, de hát nem ma lépett először az operaházak színpadára, és a hangja tökéletesen intakt. Úgy nyomja ki magából ezeket a szólamokat, a lédi szólama tudhatólag az egyik legnehezebb szoprán szólam az operairodalomban, hogy az embernek egész egyszerűen tátva marad a szája attól, amire Anna Netrebko képes. És akkor említettem, hogy Anna Netrebko mellett mindenki egy picit jobb volt. De van, aki sokkal jobb volt. Például sokkal jobb volt az Operaház zenekara és az Operaház énekkara, amit meg kell említeni, hogy az előadásnak volt még egy energiaközpontja, egy sűrített irányítója, és ez Rajna Martin. Aki olyan feszült, feszes, feszültségekkel teljes Macbethet vezényelt, hogy az első pillanattól kezdve bizonyos lehetett a hallgató és a közönség számára, hogy itt véres dráma fog zajlani, olyan, ami az első pillanattól az utolsóig nem ereszt bennünket, és ebben Rajna Martinnak az érdeme egészen páratlan.
0: Nem először egyébként az Operaház legújabb történetében. Egyébként a kórussal nem egészen értek egyet, a női karnak azért voltak bicsaklásai.
1: Az a megoldás, hogy bizonyos ilyen dobozszerűséggel kapjuk vissza a hangjukat, az nem feltétlenül szerencsés, de ebben az esetben is azt kell mondanom, hogy a szombati élmény számomra az erősebb volt, mint a te általad hallott hétfői. Én szombaton egészen nagyszerűnek találtam őket is, de a zenekar viszont önmaga fölött volt egészen nyilvánvalóan.
0: És hát rávetült a Netrebko féle fény az énekesekre, például Kálmándi Mihály szerintem fantasztikusan jó volt.
1: Így van, Kálmándi Mihály, aki hát egészen egyértelműen úgymond a hang őszében jár már, de ez nem jelenti azt, hogy a hangja nem képes hódítani, és a hangja nem képes bizonyos szituációkban teljességgel egyenrangú párjává felnőni Anna Netrebko lédiének. Ez a Macbeth erősebben volt vezetve a léditől. Mondjuk így, hogy jobban az igájában volt a lédinek, mint némely más Macbeth alakítás. De Kálmándi Mihály végig intakt, ugyancsak intakt hangon, és vonzóan volt képes megszólaltatni a produkció, a maga szólamát. Ám volt két nálánál fiatalabb férfi énekes, akiket talán még ennél is lelkesebben méltatnék. Az egyik az egészen nyilvánvalóan az Anna Netrebkónak nem csak színpadi párjaként funkcionáló Köpeci Sándor, fiatal basszista, aki Bankó szerepét énekelte, és egyrészt megismerhettük őt is színpadi szerepben úgy, mint aki képes illúziókeltően vonzóan, rokonszenvesen jelen lenni egy előadásban. Másrészt pedig megismerhettük a hangját, persze hallottuk már mondjuk koncertszerű megszólaltatásokban, például a legutóbb Anna Netrebko oldalán Verdi Requiemjében, hogy egészen vonzó ez a részben egyébként inkább baszbaritonnak ható basszusang, amelyel kapcsolatban az általam már említett operabúbusok majd meg fogják mondani, hogy ez nem igazi Verdi basszusang. Én sokkal inkább abból az irányból hallgatom ezt, hogy nagyon vonzó és fejlődőképes hang, ez egészen nyilvánvaló. És a másik pedig, akit mindenképpen nagyon lelkesen dicsérnék, Brickner Szabolcs, aki ugye Fachot váltott néhány évvel ezelőtt, és nekem kezdetben voltak azzal kapcsolatban félelmeim, nagyjából a Hunyadi László magasságában, hogy ez megfelele majd számára. És Brickner Szabolcs váltása teljesen igazoltnak tűnt, olyan megdöfött éneket, amilyet ritkán hallani, úgy, hogy valójában az ő személyes siker ezen az előadáson, úgy szombaton, mint hétfőn, az áriáját követően felért azokhoz az ovációkhoz, amelyeket Anna Netrebko természetesen kasszírozott mindkét estén.
0: Egy régebbi felvételt tudunk idézni Netrebkoval, itt a Torinoi Teatro Regio zenekara játszik Gian Andrea Nossa vezényletével.

0: 6. került sor Fehérvári Zoltán és Horváth Benedek négykezes zongora estjére. A mikrofonnál Csengeri Kristóf.
1: Nagyon nagy érdeklődéssel vártam a Bartók Emlékház június 6-i koncertjét, mert az a négykezes zongora est, amelyet meghirdetett, egy olyan művészt mutatott be a közönségnek, akit jól ismerek, akit már sokszor hallottam, Fehérvári Zoltánt, akit szólóprodukciókban és versenymű szólókban egyaránt már számtalan alkalommal meghallgathattam, és minden alkalommal meggyőződtem arról, hogy milyen kivételes, tudású, hangszeres muzsikus, és hogy milyen rendkívüli érzékenység, stílusismeret és kifinomultság jellemzi a muzsikus lényét. Viszont nem ismertem Horváth Benedeket, a másik zongoristát, és nagyon érdekelt, hogy milyen lesz a kettejük találkozása, nagyon érdekelt, hogy milyen művész választ maga mellé Fehérvári Zoltán partnernek. Két többé-kevésbé egyívású muzsikusról van szó, Fehérvári 1986-ban született, Horváth Benedek 1989-ben, és abban is közel állnak egymáshoz, hogy mind a kettő a magyar zeneélet neveltje, mindkettejüket hasonló progresszív gondolkodású muzsikusok tanították. Ráadásul jelenleg mindketten megosztják az életüket Svájc és Magyarország között, hiszen mindketten Bázelben tanítanak. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas együttállásnak ígérkezett, és aztán amit hallottam, az be is igazolta azt, hogy ez valóban egy nagyon izgalmas találkozás volt. Szerettem volna természetesen, mint minden koncerten, ezen is személyesen jelen lenni, és sajnos egy betegség miatt nem tudtam ott lenni a Bartók Emlékház, ha szabad így mondani, szakrális terében, mert hát ez valóban az. Viszont érdekes módon az a veszteség, amit ezen a téren átéltem, az két ajándékot is adott számomra. Felvételről tudtam meghallgatni a koncertet, a Bartók Emlékház munkatársainak jóvoltából, és nagyon jól tudjuk, hogy amikor az ember felvételről hallgat meg valamit, akkor nagyon sok mindent kap, mert sok mindent szinte nagyító alatt tud újra és újra megfigyelni, ellenőrizni, ez természetesen egy nyereség. De elvész valami, elvész az eseménynek az a közvetlensége, az a szinte a bőrünkön tapasztalható bizsergés, ami a személyes jelenlétnek a varázsával függ össze. És itt jön az első ajándék, az nevezetesen, hogy ez egy olyan különleges koncert volt, amelynek az élménye még felvételen is szinte sistergő módon jött át, tehát megérintette az embert, megragadta, néha valósággal torkon ragadta az a közvetlenség és az a szuggesztivitás, amelyel az a két muzsikus játszott. Tehát megcáfolta számomra azt a rossz előérzetet, amit mindig átélek akkor, amikor felvételről hallgatok meg valamit. A másik ajándék az az, hogy nem sikerült ugyan megtudnom, hogy melyik produkcióban melyik művész játszotta a primo és melyikük a secondo szólamot. Ugyanakkor tudtam, hogy folytonosan váltogatták a szerepköröket, és amit viszont megtapasztalhattam, az az volt, hogy teljesen kiegyenlített volt a produkció minden paramétere, tehát egyetlen pillanatig nem lehetett észrevenni soha semmilyen szerepváltást, ami azt jelenti, hogy a két zenész tökéletesen egymásra tudott hangolódni, és teljes mértékben egyeztetni tudta az összes esztétikai és hangszeres elképzelését. Nagyon érdekes volt a műsor. 5 zeneszerző műveit hallottuk, Ligeti, Schumann, Fauré, Debussy és Schubert zenéje szólalt meg, és hát ez nem csak 5 nagyon különböző világ, de az előadások is nagyszerűen felszínre segítették ennek az 5 különböző világnak a nagyon is eltérő jellegzetességeit. A Ligeti fejezet a koncert elején különösen izgalmas volt, mert abszolút ritkaságokat tartalmazott, olyan 5-4-kezes darabot, amely a zeneszerző alkotói fejlődésének legeslegkorábbi szakaszát képviseli. A induló, a legelső darab az 19 éves korában született, 20 éves írta a polifonetűdöt és az allegrót, és a három lakodalmi tánc, illetve a szonatina az 27, illetve 27-28 éves korában keletkezett. Néhány rövid jelző az előadások jellemzése érdekében. Az indulóban nagyon élveztem a nyers, szögletes, erősen ritmizált előadást. A polifonetűdben nagyon tetszett az, ahogy a makacs ismétlődések és az ezekkel való kísérletezés lehetőségét pompásan kiaknázta a két muzsikus. A három lakodalmi táncban remekül felszínre segítették Bartók is a magyar népzene hatását, és gyönyörűen kialakította kirajzolódott az előadásukban a forma nemes egyszerűsége, vonzóvá tették a feldolgozás jellegű műnek a tonális gondolkodásmódját és az ebből sugárzó egyszerű tisztaságot. A szonatinában először a derű, a mozgalmasság, a sok kontraszt és a fordulatokkal teli zongorázás ragadott meg, aztán a lágy, bensőséges meditáció, és végül az előadásnak az a remek sodrása, amely szinte székhez szegezte a zenehallgatót. Végül az Allegro szimfonikus hangzása volt az, ami berekeztette, és a lendületet tegyük hozzá a műsornak ezt a nagyszerű és hézakpótló bevezető ligeti fejezetét. Következett Schumanntól a keleti képek, ez is egy meglehetősen ritkán hallható kompozíció. Itt is ahány tétel, annyiféle örömforrás volt ebben a megszólaltatásban. Mesehangulat, változatos karakterizálás, líra és mozgás energia keveréke az első tételben, lágy és ábrándos előadásmód a másodikban, aztán felfigyelhettünk a floresztán hangra és a táncos lendületre a harmadikban, egyfajta elmélkedő, nyugodt, kifinomult tolmácsolás jellemezte a negyediket, drámaiság, lendület, ritmikai feszítőerő volt az erénye az ötödik tétel megszólaltatásának, és végül bölcs nyugalom és sejtelmesség, és közben egy mozgalmas középrész tette markánsá a hatodik, a befejező tétel olvasatát. Nagyon érdekes volt az, ahogyan az első rész zárószáma és a második rész nyitószáma, tehát Fauré Dolly szvitje és Debussy kis szvitje viszonyult egymáshoz. Ugye Fauré egy jóval régebbi szerző, 1845-ben született, még Debussy 1862-ben, tehát ő már egy újabb világot képvisel, ugyanakkor azonban a Dolly szvitja későbbi, ez 1893-96-ban készült, még Debussy kis szvitje 1886-89 között. És az előadás pompásan, hát ha szabad így mondani, elemezte a két stílust, anélkül persze, hogy ezzel az elemzéssel megzavarta volna a hallgató primer élvezetét, megmutatva, hogy Fauré műve azért egy régebbi világot képvisel, akkor is, hogyha később keletkezett. Tehát itt a játékosság, a jelenségekre rácsodálkozó naivitás, a természetesség, a kifinomultság, a részletgazdagság, a karakterek sokszínűsége érvényesült, míg Debussynél alapvető volt az elegancia, a jellegzetes impressionista színköltészet a két muzsikus játékában, a nemes tartás, az áttetsző hangzás, bizonyos tételekben a zene érzékeny stiláris múltba révedésének nagyon is hű megjelenítése. Schubert Divertissement eredeti francia témákra című darabja volt a finálé. Ez az előadás a nagy formátumával szerzett örömöt, a virtuózitásával, egy igen-igen erőteljes kifejezésmóddal, és azzal a meglepő érzéssel, amit négykezes előadások alkalmával olykor-olykor átélünk, de azért nem jellemző, nevezetesen a diadalmas szimfonizmussal, hiszen azért ne felejtsük el, hogy a négykezes muzsikálás az valamilyen értelemben családias dolog, házi muzsika, nem véletlen, hogy olyan sokszor szoktak a házaspárok vagy testvérpárok is négykezest játszani, még koncerteken is. Itt megtapasztaltuk azt, hogy milyen az, amikor Schubert úgy ír négykezest, hogy egy valóságos, reprezentatív koncertdarabot tár elénk. Nagyon fontos volt még Fehérvári és Horváth előadásában az élénk ritmika, és azok az igen-igen kifejező hangsúlyok, amelyek pompásan központozták az előadásukat. Ráadásként Schumann 6 etűd kánon formában című sorozatának a harmadik darabját hallottuk.
0: Schubert divertiszmányából hallanak most részletet.

0: Ezzel véget ért az új zenei újság. Várgyödön a társszerkesztő és Bozzai László hangmérnök nevében búcsúzik a szerkesztő Kovács Sándor.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Az orgona sokszínűségét megmutató koncert után Fabio Biondi és az Europa Galante együttes zenél. A barokk és régi zene specialista zenekart 1990-ben alapította az idén 65 éves olasz hegedűművész. Műsorukon most olasz szerzők Corelli, Vivaldi, Geminiani, Tartini és Locatelli szonátái szerepelnek. Barokk muzsika ma 20 óra 56 perckor a Bartók Rádióban. Péntek este a Salzburgi Dóm kórusának és zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. Mozart legszebb szakrális és koncertdarabjai csendülnek fel. A koronázási mise, az Exultate Jubilate Motetta és a Laudate Dominum. Vezényel a Salzburgi Dóm nyugalmazott karnagya és zeneigazgatója, Cifra János. Mozart éteri muzsikája, pénteken 21 óra 8 perckor. A Bartók Rádióban. Közvetítések a New York-i Metropolitan Opera házból. Szombat esténként a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Muzika sacra, egyházzene.

Köszönti a rádióhallgatókat a szerkesztő műsorvezető Uzsali Bence. 100 éves a pest-szentlőrinci főplébánia templom. Ebből az alkalomból konferenciát és ünnepi koncertet is tartanak pénteken és szombaton. Mai adásunkban az ott elhangzó Telemann Magnificatról beszélgetünk.

0: 100 évvel ezelőtt szentelték fel a ma már Budapesthez tartozó Pest-Szent-Lőrincen a Szűz Mária szeplőtelen szíve főplébánia templomot. A plébánia közössége június 12-én és 13-án konferenciát tart, melyen három előadást hallhatunk Máriáról. Szombaton 17 órától három együttes összefogásával ünnepi koncerten hangzik el Telemann C-dur magnifikátja, majd szentmisével zárul a kétnapos rendezvény. Egyházzenei műsorunkban ezt a ritkán hallható művet és az előadásának előkészületeit vesszük górcső alá. A koncert ötletgazdája és főszervezője Olá Katalin, a rádiókórus tagja és a Pest-Szent-Lőrinci plébániai élet egyik fontos alakja. Ő már korábban ismerte a művet, és ő ajánlotta az együttesek figyelmébe. A szervező munka mellett ezen a koncerten szólistaként is fellép. Veres Emese Gyöngyvér elsőként Strauss Kálmánt, a hangverseny dirigensét kérdezte, majd az egyik kórustag Jenei Erzsébet beszél a műről. A beszélgetések között a mű részletei szólnak.
1: Az ön honlapján végignéztem mindazt, amit ön eddig vezényelt, és minthogyha Telemann nevét nem láttam volna, de lehet, hogy csak átugrott a tekintetem. Tehát korábban vezényelte már ezt?
2: Nem, jól látta. Én Telemannt egyáltalán nem vezényeltem. Ez alatt a potom 50 év alatt, amióta ez a szakmám, úgyhogy engem is meglepett a dolog. Mindig tudta az ember, hogy persze van Telemann, de ugye Telemannal az egyfelől a zenészek problémája, hogy de ott volt Bach. Annak ellenére, hogy abban a korban Telemann többre tartották Bachnál. Olyannyira, hogy amikor Bach elnyeri a Lipcsei Tamás templom meg a Tamás iskolának a zenei állását, akkor van egy képviselő, aki írja a barátjának, hogy szerettük volna a nagy Telemannt meg szerezni, de sajnos be kell érjük egy Bachal. Na most ugye az utókor nem egészen így gondolja ezt a dolgot, de Telemann nagyszerű zeneszerző, csak valahogy nehéz volt kijutni a Bach árnyékából, nekem úgy tűnik. Úgyhogy valószínűleg én is ezért nem találkoztam vele. Természetesen zenét hallgatva igen, de én magam soha életemben egészen mostanáig Telemann nem dirigáltam.
1: Tulajdonképpen, ha belegondolok, én sem az egyházi műveit hallgattam eddig, hanem sokkal inkább a könnyedebb műfajait Telemannak, tehát valószínűleg nagyon sokan vagyunk így vele, hogy nem kezeljük a helyén a munkásságát.
2: Rengetegen. Maga a koncert élet sem. Most, amióta vannak ilyen historikus zenei együttesek, azért azok elég sokat játszanak ma már Telemannt, de hát Magyarországon biztos, hogy még nincs a helyén. Ennél többet kellene tudnunk, meg többet kellene játszanunk. Én is rácsodálkoztam, hogy tulajdonképpen ez egy remek mű, egy egyszerű, nem túl bonyolult darab, de hát minden, ami szép a barokkban, meg minden, amit a szakma megkíván, az ebben a magnifikátban benne van.
1: Egy olyan kórus is fellép ezen az ünnepi alkalmon, amelyet ön vezényel, egyébként a Stúdió kórus, erről mit kell tudni?
2: A stúdiókórust jó régen alapítottuk, és egy furcsa kezdeményezés, mert a stúdiókórusnak van egy amatőr részlege, és volt egy hivatásos részlege. Ugye az amatőrök kedvtelésből énekelnek, a hivatásosok pedig amennyiben munka van. Volt idő, amikor nagyon sok munka volt, különösen amíg az Erkel Színház operajátszásokra volt alkalmas, vagy voltak benne egyáltalán operák, akkor mi ott nagyon sokat énekeltünk. A stúdiókórusnak az amatőr részlegében pedig olyanok énekelnek mind a mai napig velem, akik most már azt hiszem a 70-es évek vége óta. De ott is ma már úgy van, hogy nincs rendszeresen próbánk, hanem amikor ilyen projektek összejönnek, mint például ez a Telemann, hát akkor újra összejövünk, próbálunk. Természetesen hát megy az idő, tehát akik a 70-es évek végén fiatalok voltak, ma már nem biztos, hogy rájuk lehet fogni, rám sem, hiszen bőven túl vagyok már a 70. évemen. De még mindig nagy öröm, amikor összejövünk és egy-egy alkalommal muzsikálunk. Ilyen volt nem olyan régen, egy évvel ezelőtt egy Haydn teremtés, vagy még korábban egy Bach János Passió. Ezek mindig nagyszerű érzések, hogy újra lehet találkozni a régi barátokkal, és újra muzsikálni lehet, és ez a Telemann is ilyen, ami megint összehozta az embereket egy nagyszerű zenemű előadása ügyében.
1: Ezek szerint a stúdiókórussal is elsősorban egyházzenei műveket szólaltattak meg?
2: Nem, korábban sok minden mást játszottunk, de ma úgy látom, hogy az oratóriumokra annak ellenére volna kereslet, hogy ezek nagyon drága műfajok, vagy nagyon drága műfaj, hiszen kell egy zenekar hozzá, szólisták kellenek, ezek drága dolgok. De mégis a közönség nagyon szereti, és ugyanakkor az emberek is szeretik énekelni, tehát az énekesek. De hát korábban nagyon sok mindent énekeltünk, Kodályt, Bartókot, preklasszikus világi zenét, tehát tényleg azt kell mondjam, a zeneirodalomnak egy jelentős részét végig szántottuk.
1: A Pest-Szentlőrinci főplébánia templomnak az énekkara is fellép, valamint a Budapesti Szent Család plébánia templom ének és zenekara. Velük dolgozott már együtt?
2: A Pest-Szentlőrinciekkel már igen. Ha jól emlékszem, egy Mozart requiem, az is egy ilyen közös produkció volt, egy Mozart requiem előadásában, de a Szondi utcaiakkal eddig nem. De nagyon jól alakul, úgy tűnik.
1: Tehát akár lehet még folytatása is ennek az együttműködésnek?
2: Akár az is lehet, de hát ezt mindig a lehetőségek döntik el, meg az esetleges ötletek, hogy na, akkor újra csináljunk valamit közösen. Majd meglátjuk.
1: A Budapesti Szent Család plébánia templomnak ének és zenekara lép fel, ahogy én említettem, ezek szerint a Magnifikát úgy szólal majd meg, ahogy azt Telemann megálmodta.
2: Reményeink szerint igen. Van egyébként benne egy érdekesség, ugye ez egy ilyen tipikus barokk zenekari együttes,

Örömmel mesélek erről a csodás műről, és egy kicsit telem arról is, hiszen talán kevésbé ismert a mű, és telem arról sem tudunk annyit, mint kortársáról, például Bachról. Georg Philipp Telemann Magdeburgban született, éppen 345 éve, 1681. március 14-én. Egyébként a Német és Nemzetközi Telemann Kutatás Központja is Magdeburgban van, és itt tartják a Telemann napokat is. A barokkor egyik rendkívül termékeny zeneszerzőjéről beszélünk, hiszen több mint 3000 művet komponált, csak nem háromszor annyit, mint Bach. Műveinek száma egyébként meghaladja Bach és Handel műveinek számát együttvéve. Életében a korabeli közvélemény és a szakma is Telemann tekintette a kor legnagyobb német zeneszerzőjének, míg Bach hírneve inkább a szakmai körökre korlátozódott, és csak jóval később, a 19. századtól kezdve vált jelentőssé. Jól példázza ezt egy 1722-es történet, amikor az öreg Kuhnau, a Tamás templom kántora és a város zeneigazgatója meghalt Lipcsében, és utódjának Telemannt szemelték ki, aki a posztot udvariasan ugyan de visszautasította, így a lipcseiek idézőjelben kénytelenek voltak beérni Johann Sebastian Bachal, akivel egyébként Telemann baráti viszonyban állt, és még 1714-ben egyik fiának, Carl Philipp Emanuelnek a keresztapja is lett. Aztán Telemann halála után a neve gyorsan feledésbe merült, de mára már tudjuk, hogy minden idők egyik legzseniálisabb zeneszerzője Bach kortársáról beszélünk, akinek talán legjelentősebb műve a Magnifikátja. No de melyik? Kérdezhetik a hallgatók, és jogos a kérdés, hiszen írt egy latin nyelvű Magnifikátot C-durban, ezt énekeljük mi szombaton, ez a legismertebb ünnepélyes műve a TVV 9-17-es jegyzékszámmal ellátott, de írt egy német nyelvű Magnifikátot is, amelynek szövege Meine Seele erhebt den Herrn, jegyzékszáma pedig TVV 9-18. Ez egy későbbi, körülbelül 1764-ből származó mű. A szombaton felcsendülő Magnifikátot Telemann valószínűleg a lipcsei Neukirche, az új templom orgona szentelésére komponálta 1704-ben. És itt érdemes néhány szót szólnunk a mű szövegéről is, hiszen a zene tökéletesen együtt mozog, összhangban van a szöveg mondani valójával. A Magnifikát, mint szöveg, hagyományosan Mária Erzsébetnél tett látogatásának történetét örökíti meg, az úgynevezett vizitációt. Gyakran hallhatjuk az adventi időszakban a Lukács evangéliumából származó idézetet, mint Mária hálaénekét, amelyet a római katolikusok leginkább vesperások alkalmával, de a protestáns testvérek is használnak évszázadok óta. A latin szöveg így kezdődik. Magnificat anima mia dominum, et exultavit spiritus meus in Deo salutare meo. Vagyis magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben. A szövegben a kulcsszavak az öröm, az igazság, az idő, a gyász és a hála. Ezek a következőképpen jelennek meg a zenében. Az öröm megjelenése a mű keretét adó Magnificat anima mia és a Sicut erat című kórustételekben teljesen egyértelmű. Az énekes szólók és a trombiták fenséges hangja és a kitörő öröm és dicsőítés hangjait jelenítik meg. Az igazság és hűség a Sicut locutus est, vagyis az ahogy megmondotta szakaszban érhető tetten, ahol a zene a proféciák beteljesülésének, Isten hűségének és igazságának szilárd meggyőző erejét mutatja be. Az idő és az örökké valóság a most is mindörökké Sicut erat in principioban jelenik meg, ahol a lineáris időt és a dicsőítés örök időtlenségét kapcsolja össze a szöveg. A gyász, az alázat és az emberi mulandóság pedig a quia respexit humilitatem, vagyis magyarul, amert tekintetbe vette alázatosságát és a szusszépit Izrael tételekben jelenik meg. A gyász, a bűnbánat és az emberi esendőség érzései finom, melankolikus dallamokban törnek felszínre, szemben a trombitás részek fenségességével. A hála és a magasztalás tulajdonképpen a teljes műben tetten érhető, a Gloria Patri és az árokórusok az isteni kegyelemért érzett mély hálát fejezik ki, fénylő ünnepi hangharmóniákkal. A szombaton felcsendülő mű egyébként kiváló példája a zeneszerző Telemann operai tapasztalataiból táplálkozó érzelmekkel teli egyházi zenéjének. Szeretettel hívom tehát a hallgatókat, jöjjenek el és hallgassák meg Telemann Magnifikátját olyan nagy szeretettel, ahogyan mi készültünk erre az előadásra. A szólisták Kofler Katalin szoprán, Olá Katalin alt, Komáromi Márton tenor, Horváth Csaba basszus, Németh Béla basszus, az előadók pedig a Pesszent Lőrinci főplébánia templom kórusa,
karnagyuk Szigmond Attila, a stúdiókórus karnagya Strauss Kálmán és a budapesti Szent Család plébánia templomének és zenekara karnagyuk Németh Béla, vezényel Strauss Kálmán, Liszt és Bartók pásztori díjas karnagy. A koncert tehát a Pesszentlőrinci fő plébánia templomban lesz június 13-án, a hét szombatján 17 órakor, amikor a templom 100 éves jubileumára készülve az ünnepi koncert keretében felcsendül majd Telemann magnifikátja.

0: Szombaton délután 5 órakor Telemann C-dur magnifikátja szól tehát a Pest-Szentlőrinci főplébánia templom 100 éves jubileumi konferenciájának ünnepi hangversenyén. Erről beszélgetett Veres Emese Gyöngyvér Strauss Kálmán karnaggyal és Jenei Erzsébet kórustaggal. A beszélgetések között a mű részletei szóltak Cserekjei Andrea, Bakos Kornélia, Komáromi Márton, Hámori Szabolcs és Kovács István szólójával, a Magyar Rádió ének és zenekarának előadásában Farkas Róbert vezényelt. Hadd ajánljam figyelmükbe szombati adásunkat is, melyben szintén a barokk zenei világban kalandozunk majd. Vivaldi 611-es jegyzékszámú Laudate Pueri kezdetű zsoltár kantátáját ismerhetik majd meg. A riporter Veres Emese Gyöngyvér és a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Uzsali Bence.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő Gál Andrea köszönti Önöket. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata hónap végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni, a pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Meghosszabbítja a babaváróhitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita a kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem született meg a vállalt gyermek. Így számunkra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Meghosszabbítják a diákhitel egy kamas stopját az év végéig, hangzott el ugyancsak a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, amikor leköszönt a diákhitel központ éléről, még 2% alatt volt a kamata, most ez majdnem 10%. Hozzátette, a Magyar Fejlesztési Bank megvizsgálja a forrásbevonás működési költségeit, hogy jelentősen csökkenthető legyen a diákhitel kamata. Azonnali kórházi klímafejlesztési programot indít a kormány, ugyancsak a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, több mint 3,6 milliárd forintot fordítanak az egészségügyi intézmények klíma- és hűtőberendezéseinek javítására és megújítására több fővárosi és vidéki kórházban. Takács Péter volt egészségügyi államtitkár szerint sokkal több pénzre lenne szükség a felújításra, de örül, hogy a Tisza szerinte folytatja azt a munkát, amit a Fidesz elkezdett. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter azt mondta, logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóváhagynák. A kormányfő kijelentette, ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. A kulturális intézmények átvilágítását és új etikai szervezet létrehozását szorgalmazza a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin közösségi oldalán azt írta, a kulturális intézményeikből folyamatosan érkeznek a segélykiáltások a vezetők hatalmi visszaéléseiről. Egy olyan szervezet megalakítását kezdeményezik, amely érdemben képes kivizsgálni a hatalmi visszaéléseket és etikai eljárásokat kezdeményezhet. Szombattól lehet megnézni a MOMEL mesterszakos végzőseinek diplomamunkáit. A kipakolásokon a 12 mesterszak hallgatói reflektálnak a világra. Munkáikban megjelenik a fenntarthatóság, a szociális érzékenység, a társadalmi mobilitás kérdésköre, de a klímaválsággal összefüggő problémák is. A tárlat a Zugligeti úti kampusz különböző helyszínein látható, valamint egy új térben, Máté Erzsi színművész egykori villaházában, egészen június 20-áig. És végül az időjárásról. Holnap sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett. Inkább keleten lehetne egy-egy záporzivatar. A szél sokfelé megélénkül, ma északnyugaton és a főváros térségében erős lesz. Éjszaka 8-10 15, holnap napközben 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, mai utolsó híradásunkkal 23 óra 55 perckor várjuk Önöket itt a Bartók Rádióban.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit, a szerkesztő Várgedő Anna nevében is, a mikrofonnál Madarás Zsolt. Fasang László orgonaművész és a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítjük. Vezényel Madaras Gergely. A felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2015. november 5-én készült. Elsőként hallgassák meg Francis Poulenc G-moll orgonaversenyét.

Pulenk G-moll orgona versenyét hallották. Fasang László és a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítjük, vezényel Madaras Gergely. Samuel Barber ünnepi tokkáta, opusz 36.

Samuel Barber ünnepi tokkátáját hallották. Fasang László orgonaművész és a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítjük felvételről a MÜPÁ-ból, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremből. A felvétel 2015-ben készült. Richard Strauss, ünnepi előjáték, opusz 61, vezényel Madaras Gergely.

Elhangzott Richard Strauss ünnepi előjáték. Liszt Ferenc, Marcel Dupré, Fantázia és fóga az Ad nos ad salutarem undam korál dallamára.

0: Elhangzott Liszt Ferenc, Marcel Dupré, Fantázia és fúga az Ad nos ad salutarem undam korál dallamára. Kedves hallgatóink, Fasang László és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának hangversenyét közvetítettük, vezényelt Madaras Gergely. A felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2015. november 5-én készült. A hangmérnök Kuklis Béla, a zenei rendező Alpár Tibor, a szerkesztő Várgedő Anna volt.
1: Műsorajánló. Péntek kora délután Jandis Mazzelenka nagy heti responsóriumok című műve csendül fel. A gyertyás liturgiákra szánt sorozat a szenvedéstörténet mély érzelmeit és drámáját dolgozza fel, amit most a Collegium Vocale és a Collegium 1704 ad vissza Václav Lux irányításával. A március 3-ai koncertfelvétele a prágai Rudolfinum Dvorzsák terméből pénteken 14 óra 22 perckor a Bartók Rádióban. Péntek este a Salzburgi Dóm kórusának és zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. Mozart legszebb szakrális és koncertdarabjai csendülnek fel. A koronázási mise, az Exultate Jubilate Motetta és a Laudate Dominum. Vezényel a Salzburgi Dóm nyugalmazott karnagya és zeneigazgatója, Cifra János. Mozart éteri muzsikája, pénteken 21 óra 8 perckor. A Bartók Rádióban. A Színejava következő összeállításában Federico Fellini filmjeinek zenéből válogatunk, melyeknek szerzője Nino Rota. Országúton, Édes élet, 8,5, Satirikon, Róma és Amarcord. Színejava. A legjobb filmzenék. Szombaton 12 óra 5 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk hangverseny közvetítésünket. Ezúttal Fabio Biondi hegedűn játszik. Közreműködik az Európa Galante. Arcangelo Corelli, Ádor szonáta.

Arcangelo Corelli Ádor szonátáját hallották. Fabio Biondi és az Európa Galante hangversenyét közvetítjük. A felvétel Svidnicában a Béke templomában 2023-ban készült. Most hangozzék föl Antonio Vivaldi B-dur szonátája, jegyzékszáma 34-es.

Antonio Vivaldi Bédor szonátáját hallották. Francesco Geminiani D-moll szonátája következik Fabio Biondi és az Europa Galante előadásában.

Francesco Geminiani démol szonátáját hallották. Hangversenyünkön Fabio Biondi és az Európa Galante játszik. Giuseppe Tartini G-moll szonátája következik.

Giuseppe Tartini G-moll szonátáját hallották. Fabio Biondi és az Európa Galante hangversenyét közvetítjük egy 2023-as felvételről. Pietro Antonio Locatelli D-moll szonátája következik.

Pietro Antonio Locatelli D-moll szonátáját hallották. Ráadásként pedig kérem hallgassák meg Francesco Maria Veracini G-moll szonátáját.

0: Francesco Maria Veracini G-moll szonátája hangzott el. Kedves hallgatóink, Fabio Biondi és az Európa Galante hangversenyét közvetítettük. A felvétel Svidnicában, a Béke templomában 2023. július 22-én készült. A szerkesztők Várgedő Anna és Ottmár Dávid, valamint hangmérnök kollégám Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket, és további jó rádiózást kíván Madarász Zsolt. Viszonthallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Az arckép eheti vendége Rubin Márta, zongoraművész.
2: Az életem az nagyon változatos volt, és igazából semmit nem változtatnék meg benne, semmit. Mindaz, ami történt, az hozzájárult ahhoz, aki ma vagyok, és én egy boldog, elégedett ember vagyok.
1: Arckép. Alkotó emberek portréja. Rubin Márta. Pénteken 19 órakor a Bartók Rádióban. A Kvártett következő műsorában Bartók Béla tánc vittjéről beszélget Katona Márta és három vendége.
3: Egy fokozatos gyorsításból 30 másodperc alatt olyan drámát tud csinálni, tehát mintha több dolog történne az ő előadásában, mint másokéban. Tehát egyszerűen annyira szabadon tudja mozgatni a tempókat.
1: Kvártett. Délutáni beszélgetés a zenéről. Szombaton 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
4: Egy hely, ahol a népzene és a táncházmozgalom élő hagyományként formálja a közösséget.
5: A népzene és a hangszer szeretetét szeretném átadni.
4: Ahol a kultúra a magyarság megtartó erejévé válik.
6: Hogy a gyerekeidet magyarnak neveld, az a Székelyföld a legalkalmasabb.
4: És a székely értékek nemzedékről nemzedékre öröklődnek.
7: Azzal a céllal működünk, hogy értékeinket, hagyományainkat átörökítsük a következő nemzedék számára.
4: Partitúra. Összhangzat. Van. Székelyudvarhely. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. 22 óra. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
8: Két koncertet is felidézünk ezen az estén. Az elsőnek már hallhatták részleteit a tegnapi Ars Novában, a másik is izgalmas zenei kalandnak ígérkezik. Zenész generációk reflexiói, felmenőik művészetére. Köszöntöm a napjaink zenéje iránt érdeklődőket, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. Dobok és trombiták monokrómban. Ezzel a címmel tavaly január 31-én hallhattak hangversenyt a Magyar Zeneházában. Összeállításunk első felében erről a koncertről idézünk két darabot. Elsőként az 1982-es születésű iráni hölgy alkotó Elnaz Sejedi munkája szól, melynek címe Felsen unerklärlich. Magyarul a cím ennyit tesz, szikla megmagyarázhatatlan. A 2020-ban készült 12 és fél perces darabot a Monochrome Project, azaz 8 trombitás játsza.

az iráni zeneszerző hölgy Elnaz Shejedi 2020-ban írt Felsen unerklärlich, szikla megmagyarázhatatlan című műve szólt. A Monokróm Project játszott. A Dobok és Trombiták Monokrómban című hangverseny másik főszereplői következnek, az ütőhangszerek, pontosabban a Dakoda ütőegyüttes, melynek tagjai Láposi Dániel, Mohácsi Benyámin és Burcsik Dávid. Előadásukban az 1979-ben született szlovén Vito Zuraj Top Spin című műve szólal meg, melynek előadásához kanalak is szükségesek. Az ütőhangszeresek egy kör alakú asztalnál foglalnak helyet, erre helyezik fel a fém, illetve falapocskákat és a különböző dobokat. Az asztaltól picit távolabb más, azonos hangszerek is helyet kapnak, háromszögben felfüggesztve. Ezeket is mind kis kanalakkal szólaltatják meg. Játék közben a művészek többször is körbejárják az asztalt, így az összes kitett hangszeren játszanak. A darab címe Top Spin, mely erre a körkörös mozgásra is utal.

Vitoz Uráj 2011-ben kiskanalakkal megszólaltatott ütőhangszerekre írt művét hallották, a Dakoda együttes játszott. A hangfelvétel 2025. január 31-én a Magyar Zeneházában készült. És következzék még egy érdekes koncertfelvétel az Ars Novában. 2025. március 15-én a Műpa Fesztivál Színházában Zenész Generációk, Rövid Üzenetek Ligetinek és Kurtágnak címmel tartottak hangversenyt. Ekkor szólalt meg egy 30 perces, egybefüggő improvizációs sorozat, mely Ligeti György és Kurtág György műveire reflektált. A 2015-ös alapítású Moments Notice trió Gőz László, Lukács Miklós is ifjabb Kurtág György, valamint Fekete Kovács Kornél és Lukász Ligeti lépett fel. A hangversenyt ekképp hirdették. A legnagyobb zeneszerző sajátja, hogy nem pusztán műveket adnak az utókornak, hanem szemléletet, filozófiát is. Ligeti Györgyhöz és Kurtág Györgyhöz hasonlóan a Moments Notice trió is öntörvényű, semmihez sem hasonlítható zenei nyelvet teremt. Koncertjük során csupán rövid részletek idejére felvételről csendülnek fel a zeneszerzők darabjai, ezután pedig az improvizációé és a rögtönzésé a főszerep, amit egyszerre inspirál a klasszikus zene, a jazz és az elektronika.

0: Improvizációkat hallottak Ligeti György és Kurták György műveire. A Moments Notis, azaz Kőz László, Lukács Miklós és ifjabb Kurták György, valamint Fekete Kovács Kornél és Lukács Ligeti játszott. A hangfelvétel 2025. március 15-én készült a MIPA Fesztivál Színházában. Az Ars Nova holnapi adásában is koncertfelvételek szólnak. A Budapesti Fesztivál Zenekar művészei a Jövő Zenéje Kortárs Kamara címmel idén, január 11-én az együttes próbatermében adott hangversenyt. Itt készült felvételeinkkel várjuk tehát a napjaink zenéje iránt érdeklődőket, ha tehetik, tartsanak velünk. A szerkesztőt, Bánkövi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

0: Jazz a Bartók Rádióban.
1: Köszöntöm az All That Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Életének utolsó évtizedeiben a Dunakanyarban, Nagymaroson élt és alkotott Szabados György, Kossuth Liszt és Magyar Örökségdíja zeneszerző zongoraművész, a magyar szabad zenélés és kortárs improvizatív zene meghatározó alakja. 2011. június 10-én hunyt el Nagymaroson, műsorunk első felében a 15 éve elhunyt Szabados Györgyre emlékezve hallhatnak összeállítást. 2023-tól kezdődően évente ismétlődő emléknapon fejezik ki tiszteletüket a művész előtt a nagymarosiak. Az idei megemlékezés időpontja június 27-e, helyszíne a korábbi évekhez hasonlóan a Szigél Galéria és Kávézó. Kiemelt szerephez jut az egykori muzsikus társ, az idén 70 éves Grencsó István fúgós hangszeres, aki felidézi a mesterrel töltött éveket, és saját munkásságáról is beszél. Természetesen megkoszorúzzák Szabados 2024-ben felavatott emlékkövét a Dunaparton, az est hagyományosan élő zenével, ezúttal a Grencsó Port koncertjével zárul. A hír után vissza összeállításunk első feléhez. Szabados György zongora improvizációját halljuk elsőként, majd egy Szabados György témát, két preludium és fuga hangzik el Szabados György együttesével.

Szabados György zongora improvizációját hallottuk, majd egy szerzeményét, két prelúdium és fuga hangzott el Szabados György együttesével. Most a Fohász következik a Grand Show Open Collective-vel.

A makuzzal hallottuk a Butub témát, Szabados György szerzeményét. A folytatásban, a mai Oldet Jazzben Dudás Lajos klarinéton játszik, Hubert Bergman zongorázik. Az ő szerzeményeik szólnak. Az első téma címe, emlékezve Szabados Györgyre, In Memoriam Szabados György, majd Rutendo, Forgotten Blues is Like, Early Morning at the Lakeside, European Study with One Half Hat, és Chromatic Bubble fér bele a mai összeállításba.

0: 15 éve elhunyt Szabados György zongorista zeneszerzőre emlékezve hallhattunk egy Dudás Lajos témát a műsor második felének elején. Ez volt az In Memoriam Szabados György. Dudás Lajos klarinéton játszott, Hubert Bergmann pedig zongorán szállításunk második felében. Tehát az elhangzott témák In Memoriam Szabados György, Rutendo, Forgotten Blues is Like, Early Morning at the Lakeside, European Study with One Half Hat, és Chromatic Bubble. Így ért véget a mai All That Jazz, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A kormányfő kijelentette, ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Egyeztetnek az önkormányzatokkal a szolidaritási adó mértékéről, melyet csökkenteni szeretnének, közölte a kormányfő. Magyar Péter hozzátette, van különbség az önkormányzatok között, Budapestet például különösen hátrányosan érintették az elvonások. Az Alkotmánybírósághoz fordul Sulyog Tamás a közjogi méltóságok elmozdítását célzó esetleges alaptörvénymódosítások miatt, közölte a Sándor Palota. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a köztársasági elnök a saját pozíciója védelmében sokat tesz, de sem a gyermekbántalmazások, sem a jogállam leépítése ellen nem szólalt fel. Közös érdek eloszlatni minden olyan feltételezést, hogy bárki meg akarná szüntetni az egyházi fenntartású vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit megbeszélést folytatott az egyházi iskola fenntartók képviselőivel. A találkozón szó volt a pedagógus értékelésről, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról. Áramütést szenvedett egy 11 éves fiú Várpalotán. A gyerek a barátjával bement a vasútállomás területére, ahol felmászott az egyik vasúti szerelvényre, közel került a felette lévő magas feszültségű vezetékhez, áramütést szenvedett és leesett. A sérült gyermeket mentőhelikopter vitte kórházba. Megnyílt a 97. ünnepi könyvhét. A vasárnapig tartó eseményen 204 standon 540 frissen megjelent kötet, és összesen 104 program várja az érdeklődőket Budapesten, a Vörösmarty tér, a Vigadó tér és a Dunakorzó területén. Sok napsütésre számíthatunk gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar. A szél sokfelé élénk lesz. Éjszaka 8-15, napközben 20-25 fok várható.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét, pihentető éjszakát kívánok, kedves hallgatóink! Németh Attila köszönti Önöket Katona Márta és Pap Sándor nevében. A 14. század második felében Salzburg a német-római birodalom egyik fontos egyházi központja volt. A várost herceg érsekek irányították, akik nem csak vallási, de politikai hatalommal is rendelkeztek. Ebben az időben erősödött a gótikus művészet és építészet, templomokat, kolostorokat, díszes kápolnákat emeltek. Salzburg a híres só kereskedelméről volt híres, a város neve azt jelenti, hogy sóvára. A notturno elején egy salzburgi szerzetes muzsikáját hallgatjuk meg.

Egy salzburgi szerzete zeneművét hallottuk az augsburgi régi zene együttes előadásában. A 14. században Európát pestis járvány sújtotta, ez Salzburg életére is nagy hatással volt, a vallásos élete miatt még intenzívebbé vált. Most Domenico Scarlatti egyik F-moll szonátája szól.

Scarlatti F-moll szonátáját Louis Schwitzgebel játszotta. Kívánom, hogy ma éjszaka is sok örömöt jelentsen önök számára a zene, ez a megfoghatatlan művészet, amely nyelvtudás nélkül is mindenféle világba elvezet minket. Ifjabb Johann Strauss Kék Duna keringőjével folytatjuk a zenélést.

Strauss Kék Duna keringőjét a BBC skóciai zenekar adta elő. A Valcer király, idősebb Johann Strauss az apa keringőjével szemben nem csak méreteiben, de tartalmilag is kibővítette a keringőket, szinte szimfonikus koncertdarabbá fejlesztette ezeket. Most Beethoven 7 variációja szól.

Hét variáció Mozart varázsfúvolájának témájára. Ezt játszotta Benedik Klöckner és José Gallardo. Most egy híres és tehetséges francia zenész, Francis Poulenc fúvola szonátáját hallgatjuk meg Sir Lennox Berkeley átdolgozásában, Emmanuel Pahu és a Swiss Roman zenekar előadásában.

Poulenc 1956-ban készült szonátáját Sir Lennox Berkeley átdolgozásában Emmanuel Pahud és a Swiss Roman zenekar adta elő. Poulenc 1899-ben született, és első műveit 18 évesen komponálta Erik Satie hatása alatt. Camilla de Rossi zenéje szól.

Camilla de Rossi, San Alessio oratóriumából hallottunk egy áriát. Martin Oro énekelt, a Musica Fiorita élén Daniele Dolci vezényelt. Ez a szerző valamikor 1707 körül született, de sokat nem tud róla a zenetudomány. Grazina Bacevic vonózenekari koncertójával folytatjuk a zenélést.

aki Bochumban született iráni származású családban, és kiemelkedő tehetségnek számított már nagyon fiatalon. Schubert C-moll szonátáját játssza.

Franz Schubert nagy C-moll szonátáját Schackhayek Nosrati játszotta, aki nemzetközi figyelmet a lipcsei Bach versenyen elért sikerével szerzett. Játékát intellektuális mélység, tiszta hangzás és rendkívüli stiláris érzékenység jellemzi. Marcin Mieltsevszki miséje következik.

Missa Supero Gloriosa Domina. Egy régi lengyel szerző, Marcin Mielczewski zeneművét az Il Canto együttes szólaltatta meg. Az 1600-ban született komponistának több motettája, miséje és egyházi műve fennmaradt, általában kéziratban. 2 óra van, ha nem tudnak aludni, hallgassák továbbra is a Notturnót.

A Sánkhái Szimfonikus Zenekar hangversenye következik, amelyen Long Yu vezényelt. Elsőként az 1981-ben született Tian Zhu Metropolis című kompozíciója hangzott el. Tian Zhu kortárs zongoraművész, és elsősorban a 20-21. Századi repertoár előadásával foglalkozik. Művészetében fontos szerepet kap a városi élményvilág és a kortárs zenei nyelvezet. A Metropolis egy olyan kompozíció, amely a nagyvárosok hangulatát, ritmusát idézi meg, ami a címében is erre utal. A zaj, a mozgás, a struktúra nála zenei inspirációvá válik. Biztos érdekes zene lesz.